0: Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsó rakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra érte találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te hozzá.

Cegléd Rádió.

0: Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsó rakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja az FM 92, Tömvörös Nandi köszönti önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, bár leginkább az első két formátum szokott a népszerű lenni, tehát az SMS és az e-mail. Az e-mailben kicsit hosszabban lehet megfogalmazni, az SMS-ben meg gyorsan, röviden, ami önöknek szimpatikusabb. Egy új témával jelentkezem ma, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Ugye nem olyan régen foglalkoztunk olyan esetekkel a nyelv kapcsán, amikor is párkapcsolaton belül volt különböző anyanyelvű a két párkapcsolati tag, tehát interkulturális kapcsolatokról beszélgettünk, de úgy gondoltam, terjesszük ezt ki úgy az egész életünkre, nyaralásokra, külföldön vendégeskedésre, külföldiek látogatására itt, és nézzük meg, hogy milyen vicces, mókás helyzetek alakultak ki, esetleg kínos helyzetek a nyelvtudás hiánya, vagy éppen a félrebeszélés bármi miatt. Úgyhogy küldjék el nekünk, ha van ilyen, 0635-92-95-ös. Nézzünk előtte egy kis statisztikát. A nyelvtudás hiánya jelentős akadály a munkaerőpiacon és a külföldi boldogulásban, korlátozza a lehetőségeket, csökkenti az önbizalmat és megnehezíti a beilleszkedést. Komoly versenyhátrányt jelenthet a fizetések és a karrierépítés terén, azonban specifikus álláskeresési stratégiákkal és intenzív tanulással leküzdhető a kihívás. A legfőbb hátrányok ugyebár, ahogy említettem, a munkaerőpiacon vannak, de a mindennapi életben is, külföldre költözéskor például a helyi nyelv hiánya gátolja az ügyintézést és a társadalmi integrációt, és az önbizalom hiány is egy fontos aspektus, a kommunikációs gátak szorongást és gátlásokat szülhetnek. Megoldási lehetőségek, például a célzott nyelvtanulás. Rengeteg olyan lehetőség van ma már, akár egy alkalmazással, akár nyelviskolával, akár autodidakta módon, hogy tulajdonképpen ezt fejlesszük. Aztán itt a passzív tudás aktiválása. Tímár Krisztina javaslata szerint a meglévő, de nem használt tudás felfrissítése is hatékony lehet. Olyannyira, ezt aláírom én is, hogy ugyebár már többször meséltem az adásban, hogy az egyik legjobb barátom felesége brazil, és ráadásul angol tanár. Úgyhogy amikor vele találkozunk, először mindig izgulunk, párom is, meg én is, hogy majd hogy fogunk tudni beszélni, biztos ez egy zavarbejtő lesz, milyen égő lesz, ha nem tudunk valamit, holott egyáltalán nem égő, és ráadásul ő nagyon jól is segít ezekben, és azt vesszük észre egy-két óra együttlét után, hogy tulajdonképpen elővesszük a nyelvtudásunkat, és már angolul kezdünk el gondolkodni, és sokkal könnyebben megy ez az egész. De hogy egy másik példát is említsek, nagyon érdekes volt az, amikor én Amerikában kint éltem hosszabb időre, hát majdnem 4 hónapot, és gyakorlatilag akkor annyira jó volt az aktuális tudásom, főleg a beszédben, hogy simán tudtam nyelvvizsgázni utána. De pár évvel később, mondjuk 5-6 évvel később, mikor egy angol párral találkoztam, és beszélgetnem kellett volna velük, rájöttem, hogy szinte mindent elfelejtettem, és semmi nem jön úgy kis újból, mint amikor kint éltem Amerikában. Szóval ezek érdekes dolgok. És még egy megoldás lehet a munkaerőpiacon, hogyha hiányos nyelvtudásunk, az alternatív munkakeresés, mert már léteznek olyan pozíciók, ahol nem feltétel az idegen nyelv ismerete, de talán a legjobb, hogyha gyakorlunk, tanulunk, fejlesztjük önmagunkat. A nyelvtudás hiánya leküzdhető akadály, a legfontosabb a tanulás iránti motiváció és a megfelelő módszerek. Zárjuk ezzel így az első blokkunkat, hamarosan viszont már az önök üzeneteivel megyünk tovább. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Küldj el nekünk 0635-92-95-ös.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Milyen vicces, esetleg kínos helyzetbe került a nyelvtudása, vagy nyelv nem tudása miatt? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és már várom a válaszokat. 0635-925-925-ös, érkezett is jó néhány, valami e-mailben, valami SMS-ben, de már is indulunk Katával. Nagymamám rutinos volt a nyelvi akadályok elhárításában, ő mindig Coca-Colát rendelt, mert az minden nyelven ugyanaz. Később bevallotta, hogy igazából nem is szereti. Az öcsémmel már igyekeztünk tanulni a történetéből, és a 10 szavas nyelvi arzenálunkkal felvértezve próbáltunk Zürichben elmagyarázni, hogy soda wassert egybe kérjük a borral. A pincér miután végighallotta a kínlódásunkat, miért nem azt mondod, hogy fröccsöt kérsz, tesó? Ezek a kedvenceim egyébként, amikor egy váratlan pillanatban derül ki, hogy nem is kellett volna feltétlen a külföldi tudás, mert magyarul is tud az illető, nagyjából ehhez hasonló története lesz, bár nem akartam elsütni a point, Bencének. Hágában állunk sorba este egy technóbuliba, és azon gondolkozik a társaság, hogy bemenjünk-e, mert picit drágáltuk az éjfél utáni árat. Közben az egyik biztonsági őr odaállt, és feltűnően mért minket. Elég nagy méretű ember volt, ilyen afrikai ketrecharcos típusú figura. Néztem, hogy lehet, hogy most leszünk kidobva a sorból, mert egyre jobban néz minket. Majd barátném odafordul hozzá és megkérdezi, when does the techno starts? Erre ő ránéz és így, most. Ekkor mi nagyon elkezdtünk nevetni, hogy mi van már, magyarul szóba elegyedtünk, kérdeztük, hogy magyar vagy, vagy Magyarországon éle, vagy mi a helyzet, hogy tud magyarul. De azt mondta, hogy csak megtanulta, mert tizenvalahány nyelven beszél, életünk szerintem egyik legrandomabb eseménye volt. Hát ezt elhiszem, ezek nagyon meglepő pillanatok. Én az Eiffel-torony tetején is találkoztam magyarokkal, és egyébként, amikor a Liberty Island, a Szabadság szoborhoz hajóztunk, akkor is voltak magyarok a hajón. Nagyon könnyű velük összefutni, nagyon sok helyen ott vagyunk, és ezek mindig megmosolyogtató pillanatok. De egyszer egy olyan szitu is volt, ha már kínos helyzet, hogy hát 3 hónap Amerika után elmentünk egy Wendy's-be, ez egy ilyen hamburgerező, ott nagyon híres, nagyon szeretik, és akkor egy... ilyen pincehelyiségben ültünk le mi magyarok kajálni, és az egyik srác közülünk az már nagyon ecsetelte, hogy hát azért itt vagyunk 3 hónapja, de nem igazán tudott csajozni, úgyhogy már milyen hiányai vannak neki fizikálisan, és hát miközben kajáltunk, hogy ezt mesélte, és egyszer azt látjuk oldalra pillant, hogy 2 csaj kezében áll a hamburger, stágra nyílt szemekkel, nem mernek megmozdulni sem kb. Hát, hogy mondjam, nagyon figyeltek arra, amit mi mondunk. És akkor realizáltuk, hogy hát oké, hogy Amerikában vagyunk, de talán itt mások is értik, amit mondunk. És akkor a Peti odafordult hozzá, hogy magyarok vagytok? És mind a ketten elkezdtek bólogatni, aztán elrögtük az egészet. De hát kik számít erre, hogy egy híres amerikai étterem pincehelyiségében, persze pont magyarokkal ülünk egymás mellé szinte, és hallgatják végig mindazt, amit nem feltétlen mások füle elé tártunk, vagy szántunk. Minden esetre vicces volt a sztori. Nézzünk még egyet. Tibor írja, hogy összekevertem, illetve még mindig összekeverem az oroszban a sajnos és a szerencsére szavakat. Különböznek, de valahogy nem rögzült rendesen, hogy melyik. Hát szokott pár kellemetlen pillanatot okozni. Szerencsére nincs több gyermekem, szerencsére nincs munkahelyem, sajnos nem vagyok beteg, stb. Persze ez inkább nyelv nem tudás, mint tudás. Tibornak nagyon köszönjük, és hamarosan akár az ön üzenetével is mehetünk tovább. 0635-925-925, ha van vicces, kínos helyzete, amelybe a nyelvtudása miatt került, akkor küldje el nekünk. Hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

A Ceglit hangja folytatódik az FM 92-tön, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, bár valószínűleg inkább a nem tudás miatt kerülünk ezekbe a helyzetekbe, de ki tudja, bármilyen üzeneteket szívesen fogadunk, aztán, hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Nórával megyünk tovább, egy londoni építkezés mellett toltam el az akkor babakocsis fiamat. Az építő munkások magyarul mondták nekem a szokásos dolgokat, amiket nőnek szoktak. Én magyarul válaszoltam nekik, használtam is egy szót, amit ugye más kelet-európaiak is értenek. Nagyon kirögték őket a többiek. Jó sztori, köszönjük szépen, és itt van Szabi üzenete. Ausztria, minden évben. Ha 10 fokot eléri a hőmérő, reggel még lehet 2-3, csak napközben kúszom fel, akkor rövid nadrágba járok melózni. Konkrétan márciustól novemberig. Magyarokon kívül még a helyiek rám csodálkozásán lepődtem meg, ők igazán hozzászokhattak volna már ehhez az időjáráshoz. Amúgy én is ilyen vagyok, nálam a másik cégnél, ahol dolgozom, azzal mérik, hogy mikor köszönt be a tavasz, vagy mikor ér véget az ősz, hogy vagy fölveszem, vagy leveszem a rövid gatyámat, mert onnantól kezdve tudhatják, hogy meleg van, kicsit mint a jegesmedve, nem jegesmedve, a sima barna medve és az árnyéka. Na mindegy. Viki üzenete, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe belefutott már, középiskolai angol nyelvű felvételi, az általános iskolámban nem volt túl színvonalos a nyelvoktatás, jelzem, nem Cegléden éltem akkor. Miről híres a szülővárosom? Kérdésre sikerült azt válaszolnom kínomban, hogy hand job, a hímzést magyarázva. Az volt a top pillanat, hogy évekkel később jöttem rá, miért röhögtek a felvételin az ott ülő felsőbb évfolyamos diákok, és miért próbálták csitítgatni őket, szintén kínosan mosolyogva az akkor 30-as tanárok. Ehhez adok egy kis segítséget. A handjob az ugyebár kézi munkát jelent, lefordítva a tükörfordításban, de egyébként is szokták használni, és a hímzést magyarázta ezzel Viki. Viszont az erotikában a kézi munkának egész más értelme van, és hát azt is így hívják az angolban, ezért valószínűleg ezen lepődött meg mindenki, és mosolyogtak össze. Jó kis sztori, köszönjük szépen! Atti a következő. Ismerőst még régen megállította a rendőr Ukrajnában. Szegény elővette minden orosz tudását, de gyakorlatilag nulla volt, így a rendőrnek azt akarta mondani, nem érti, amit mond neki, nye ponyimájú, helyette ez lett, nye ponyegyelnyik. Tehát a nem érti helyett nem hétfő. A rendőr nézett rá, ő meg csak ismételgette, hogy nem hétfő, nem hétfő. Az intett, hogy ez teljesen hülye, és elengedte. Egyébként teljesen jó sztori. Azt, hogy mi hogy van, azt nem én tudtam magamtól, kedves hallgatók, hanem Ati volt olyan kedves, hogy ideírta nekem zárójelbe, méghozzá a kiejtést is. Úgyhogy remélem, hogy így már azért jól tudtam mondani, nem vagyok benne teljesen biztos. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük a történetet. Önnek is van ilyen vicces, kínos helyzete, amikor a nyelvtudása miatt került egy ilyen szituációba? Akkor küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd Rádió.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Került már vicces, kínos helyzetekbe a nyelvtudása miatt? Esetleg a nem tudása miatt? 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös ez a ceglét hangja, és rengeteg remek válaszunk van. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenetküldővel. Én a románban szoktam a jó kívánságokat meg az utálatot összekeverni. Egyszer szülinapi köszöntésekre választ két nyelven posztoltam, hát nem a jó kívánságokat köszöntem meg, szerencsére viszonylag hamar szóltak a szüleimnek, hogy nem jó, amit kiírtam. De ez egyébként jó, hogy próbálkozol, és az is jó, hogy olyanok vannak körülötted, akik figyelmeztetnek, aztán nem lett belőle sértődés. Azt mondja, hogy következő üzenet küldünk nem más, mint Balázs. Régebben valahol a belvárosban egyszer leszólított egy turista házaspár, hogy where is the actor? Valahogy így ejtve, the actor. Fú, mondom, az meg mi lehet? Még elismételték háromszor, hogy the actor. Megnyomva az e-t, szégyenkezve, hogy nem ismerem hazánk fővárosának kulturális látnivalóit, ott hagytam őket. Kb. Fél óra után esett le, hogy a Deák teret keresték. Tényleg, the actor. The actor. Aha, értem, igen. De tök jó az is, ahogy leírtad, where is the actor, még tök angolosan, aztán így tök jó, nagyon király sztori. Pontosan ezeket várjuk, úgyhogy köszönjük szépen Balázsnak. Amsterdamban beültem egy eritreai étterembe, tényleg csak bevándorlók dolgoztak, övék volt a hely, annyira autentikus volt, mintha Afrikában lettem volna. Rendeltem kaját, és a pincér kihozott egy nagy fém edényt tele vízzel, majd afrikai akcentussal megszólalt, hogy please, you have to wash your head. Se köpni, se nyelni nem tudtam, de hát jó, belemártottam a kezem a vízbe, és elkezdtem mosni az arcom meg a fejem. Tágnyra nyílt szemekkel bámul, és mondja, no, just wash your hands. Azt hittem, megnyílik alattam a föld, később kiderült, azért mossatnak kezet, mert evőeszköz nélkül hozzák az ételt, és kézzel kell enni. Hú, ez is nagyon jó sztori, igen. Hát ugye, főleg, hogyha a kultúrát sem ismered annyira, én sem tudtam volna persze, és a headet meg a handet, tehát a fejet és a kezet nagyon könnyű félreérteni, úgyhogy hát igen, az ember beleesik egy ilyenbe, de hát szerintem ennek is mosolygás lett a vége, szóval nem gondolnám azt, hogy az étterem dolgozói kiborultak volna ezen, ilyen megtörténik, ezt Botinak köszönhetjük egyébként ezt az üzenetet, és nézzünk még egy rövidet a végére. Hullafáradtan sok óra utazás és nem alvás után rá akartam kérdezni a szállásadónál, hol vannak a közelben strandok, és nyilván az esett ki a számon, hogy where are the beaches? Brit csaj nézett egy nagyot, ráadásul én is nő vagyok. Ez volt Kinga üzenete, és egy kis helyretétel, ha valakinek nincs meg. A beach vagy a beach nagyon hasonlít egymásra, tehát az egyik beach dupla csével, a másik beach hosszú ível. Nos, a beach az egy olyan hölgyet jelent, aki ilyen könnyűvérű, a beach az pedig tengerpartot vagy strandot jelent, úgyhogy nagyon könnyű összekeverni, és ott van még a peach, ami meg barackot jelent, vagy a peach hosszabb ível, ami meg beszédet jelent, úgyhogy hát nem egyszerű, úgyhogy nagyon figyelni kell az ilyen apróságokra. De nagyon szépen köszönjük, és a következő órában is ilyen üzenetekkel folytatjuk, tartsanak velünk akkor is.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ezt tényleg szerelem.

0: hírek a Ceglid Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, földrengés volt a Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre viradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. Ebben az órában is ugyanaz lesz a kérdés, mint az elsőben. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ugyebár az első órában beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen statisztikáink vannak ezzel a témával kapcsolatban, hogy könnyen elvész a nyelvtudás, hogyha nem gyakorlunk eleget, hogy nehézségekbe kerül valaki, vagy nehézségekbe ütközik, ha kiküldözik külföldre, de nincs a megfelelő nyelvtudás még a zsebben. Gyakorlással, tanulással és sok más dologgal is lehet fejleszteni saját magunkat, de ezek az első órában voltak, és ami még az első órában volt, azok a hallgatói üzenetek, mert rengeteg jött belőle. Nos hát ezekkel megyünk tovább, de hogyha ön is írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Hát másoknak biztos nem annyira vicces, de amikor Németországban sokat kellett szórakozni az egyetemi rendszerrel és elrontottam valamit, mindig azt mondtam, hogy román vagyok és bocsássanak meg nekem, mert nem, hogy németül nem beszélek, de áram sincs a lakhelyemen, írta nekünk István. Hú, hát ez kemény, nem szép dolog, ilyet állítani, de rengetegszer történik meg az, és ez már itt a műsorban is bebizonyosodott, hogy sokszor azt gondolják, akár Magyarországról, akár Romániáról, hogy az internetet sem ismerik, vagy hogy nem ettek még rendes ételeket, meg, tehát hogy nem tudjuk mi a tejföl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon durva néha a megítélésünk, és ezt kihasználni, hát nem kedves dolog, de valószínűleg neked jól jött. Német alvállalkozó az embereivel mérte fel a munkát, gyártóberendezés fejlesztése, és voltak kérdéseik az általuk korábban már eszközölt fejlesztésekkel kapcsolatban. Pont arra jártam, meglátott a műigazgató, megkérdezte, tudok-e németül? Tomikám, hát én ne tudnék, ne vicceskedjünk. Van érettségim belőle, egy bemagolt mondattal sikerült kb., de minden helyzetben kompetensnek kell mutatkozni, ugye? Megkért, hogy akkor segítsek a két srácnak, mert már nagyon vakaróznak. Mire odaértem hozzájuk, realizáltam, hogy egyébként nem tudok németül, de gondoltam, majd valamit improzok. Nézegették az optikai konvertert, és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az az volt, hogy was ist das? Érted? A saját cuccom. Ezek úgy elkezdték darálni a magukét németül, mint az ökör, gondolom azt hitték, hogy értem. Megpróbáltam magam angollal kimenteni, de az meg nekik nem ment igazán. Szerencsére egy kollégám kihúzott ebből a helyzetből, a nagyfőnöknek meg megmondtam, hogy sajnos más németet beszélnek, mint én. Egyébként teljesen jó szituáció és teljesen jó megoldás, hogyha a főnököd ezt így elhitte és átment, akkor miért nem mondtad volna ezt? Jó megoldás, és kijöttél belőle. Zsombor azt írja, hogy felsőfokon van németből, és azt hittem, jól beszélem a nyelvet. Sokat voltam Stuttgart környékén, ahol megértettek az emberek hétköznapi helyzetekben. Aztán elköltöztünk Berlinbe. A fél évben, amíg ott éltünk, mindenhol minden egyes vásárlásomnál, pékség, játékbolt, mozi, élelmiszerbolt, bármi, azonnal angolra váltattak velem, annyira durva érzés volt. Már nem lakunk ott, de soha nem tudtam ebből a tehetetlenségből igazán kijönni, el is kezdtem gyorsan inkább a negyedik idegen nyelvet megtanulni. Hát ez is egy megoldás, és igen, amúgy ettől nem lehet eltekinteni, hogy vannak olyan akcentusok, akár a british, meg az amerikai english között. Na most ezt milyen hibrid nyelven sikerült mondanom nekem is, tehát az amerikai és a brit angol között is nagyon nagy különbségek vannak. Nem úgy érti az ember, nem úgy reagál rá, és nem is biztos, hogy mindent fölfog belőle, csak azért, mert máshogy ejtik a szavakat. Szóval nem egyszerű helyzet, én teljesen megértelek. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Hamarosan ezzel folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, vicces, kínos helyzetek a nyelvtudás miatt, ez a mai témánk, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Legalább 20 éve volt már, amikor még a fiatalok körében sem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki tud angolul, az idősebbek között meg pláne nem. Vidéki moziban néztünk egy filmet, de nem volt szinkronja, így nyilván magyar feliratos volt, angol hanggal, ahogy az lenni szokott. Az egyik párbeszédben volt egy szóvic, már nem emlékszem mi, ami angolul tök jó volt, és nyilván el is kezdtem nevetni rajta. A következő pillanatban viszont feltűnt, hogy csak én nevetek, mert a magyar felirat készítői még csak meg se próbáltak valami vicceset a helyre fordítani. Kb. Hülyének nézett az egész mozi. De remélem, hogy nem érezted úgy magad, mert azért az tök jó, hogy te ezt értetted, már csak a saját szempontodból is, hiszen hallottál egy jó point, és hát persze biztos, hogy fura volt a szitu maga, de azért szerintem inkább legyél büszke magadra, hogy te értetted. Dresdában utca zenéltem, és volt engedélyem egy adott helyre, ahol éppen egy szobornak öltözött másik utcai művész állt. Oda mentem hozzá, próbáltam angolul magyarázni, hogy ne haragudjon, de nekem a helyre hivatalos engedélyem van, és át tudná-e adni, de nem értette. Próbáltam a nem kicsit gyenge németemmel is, de nem használt. Ő közben csehül próbálkozott, ami végképp nem segített. Aztán nagy nehezen egyszer csak szóba került, hogy magyar vagyok, mire ő erős akcentussal magyar nyelven megszólalt az űrge, hát akkor magyarul mond. Az a helyzet, hogy itt még volt egy szó, amit én nem akartam, egy B betűs szó, ami magyarban gyakran elhangzik, de ezt nem akartam így rádióba beolvasni, de így már mindenki értheti, hogy mi a helyzet, hogy az persze nem derül ki, hogy régebben járt Magyarországon, és onnan van a nyelvtudás, vagy esetleg magyar, és már régóta nem él Magyarországon. Minden esetre ez vicces, hogy Dresdában találkozni olyan arccal, aki szintén művész, szintén az utcán keresi a pénzt, és aztán egy ilyen szituba keveredtek. Máté üzenetét hallottuk egyébként, nagyon szépen köszönjük. Ismerős mesélte, hogy elutaztak Olaszországba, beértek egy kis faluba és segítséget szerettek volna kérni a helyiektől. A fazon lehúzza az ablakot és oda kiállt a nőnek, hogy Can I help you? Azt még nem tudom, hogy ebben most hol a poén, meg a vicc, de amúgy jó kis sztori, és köszönjük szépen Andinak, hogy ezt elküldte nekünk. Elutaztak Olaszországba, próbálom értelmezni. Ja, értem, persze, megvagyok. Tehát a... Jó, bocsánat, én kérek elnézést. Segítséget akart kérni az autós, azt kérdezte helyette, hogy can I help you, vagyis hogy segíthetek? Tehát megállít valakit, ő akar segítséget kérni, és azt kérdezi, segíthetek? Nagyon jó, így már megvagyok, és elnézést az értetlenségem miatt. Nem tudom, ide számít-e, de egyszer egy Dungeons and Dragons játékban voltam Dungeon Master, amit angolul játszottunk, senki nem volt magyar rajtam kívül. Egy goblint kellett megszemélyesítenem, és véletlenül magyarul kezdtem el beszélni, amúgy főleg magyar barátokkal D&D-zek. Kb. 2-3 mondat után tűnt fel. A többiek azt mondták, hogy teljesen abban a hitben voltak, hogy direkt a hatás kedvéért halandzsáztam valamit. Egyébként az is tök érdekes, és köszönjük Marcinak, hogy ezt elküldte, hogy kinek hogy hangzik a nyelve. Tehát, hogyha mondjuk egy francia hallgatja a magyart, az egy halandzsázásnak tűnhet, de nekünk is annak tűnik egy francia nyelv, csak sokkal több a zsé, meg az R betű, az is kicsit racsolva, mint mondjuk a németben, akik így pörgetik, meg hörögnek. Szóval, hogy milyen érzés lehet meghallgatni a magyar nyelvet úgy, hogy nem érti valaki. Ez tök izgalmas dolog szerintem, de most nem is húzom tovább az időt, menjünk el zenélni, hamarosan folytatódik a műsor, amelyben a kérdés, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszok sportlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.

0: Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában és Marci üzenetével megyünk tovább. Egyszer lányos zavaromban sikerült Csehszlovákiát mondanom Czech Republic helyett, ami csak azért volt nagyon gáz, mert éppen azt magyaráztam, hogy amikor Csehországba mentem meglátogatni az ott élő barátnémet, akkor mennyit fejlődött az angolom, ami egyébként igaz, csak emiatt szerintem full kamunak hathatott, amit mondtam. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen! Román határ mellett lakom, a főutcán megállt egy román autó az úton, majd oda kiállt nekem, hogy Árád, és mutatott előre. Mondom neki, what? Nem értem. Majd egyre idegesebben mondja, hogy Árad, Árad, vagy ötször egymás után. Elővettem a pár szavas román tudásom, hogy mondtam, hogy Nustiu, aztán elhajtott idegesen, ezután rögtön eszembe jutott, hogy az illető Aradra szeretett volna eljutni. Hát igen, kicsit későn, de ilyenkor annyira könnyű lefagyni, szóval én egyáltalán nem hibáztatlak. Pár éve 6 hetet töltöttem Lengyelországban, első fogadó családomhoz jöttek vendégek vacsorára. Lement a vacsora, utána hárman ültünk az asztalnál, fogadóanyám Eva, a barátnője és én. Eléggé belemerültünk a társalgásba lengyelül, de drága fogadóanyámnak egy idő után feltűnt, hogy egyre szélesebb a vigyorom. Meg is kérdezte, hogy mi az. Mondtam neki, hogy hát én egyetlen szót értek a beszélgetésből, mert az a K betűs, amit a magyarok is használnak, bizony lengyelül és magyarul is ugyanaz. Úgy meglepődtek, még a szájuk elé is kapták a kezüket. Egyébként ez teljesen jó sztori, és igen, elég sok ilyen szláv nyelven, meg hasonló nyelven ez a szó, kivéve ugye az olaszoknál, mert ott kanyart jelent. Most nem fogom kimondani itt adásban, pedig olaszul nem mondanék csúnya szót, de mégsem fogom erőltetni, hát ez a K betűs, amit nőkre szoktak használni, és nem szép szó, ez olaszul kanyart jelent, ezt meg a Form 1-ből tudom. 2012. London. Vártunk a sorban, hogy felülessünk a London Eye-ra, amikor az egyébként abszolút sötétbőrű biztonsági őr megtudta, hogy magyarok vagyunk, vigyorogva sütötte el mindannyiunknak a van kis, vagyis kés. Ugyanezen út során pár nappal korábban Walesben egy üdülő parkban a csapat valahogy megtalálta az egyetlen ott dolgozó magyar srácot, aki annyira megörült nekünk, hogy meginvitált minket vacsorára. Nem kell semmit hozni, csak menjünk. Amúgy ezek tök jó dolgok, úgyhogy ezt az üzenetet is nagyon szépen köszönjük, és még van néhány a tarsolyban, kedves hallgatók, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, azt már azért most tudom, hogy ebből két teljes adás nem biztos, hogy ki fog gyűlni, de a megmaradt üzeneteket, mert azt már látom, hogy fognak megmaradni, mindenképpen valamilyen módon becsempészünk majd egy adásba, ugyebár volt már rá példa, hogy a 4 kérdéses adásunk is volt, amiben mindenféle megmaradt üzenetet beolvastam, akár egy ilyenbe bekerülhet majd ez a téma is, hogyha nem fogjuk tudni befejezni, vagy nem fér bele mindenki, ne aggódjanak, valamikor mindenki sorra fog kerülni itt a Ceglét hangjában, aki csak elküldte nekünk az üzenetet, legalábbis én ezen fogok dolgozni, abban az esetben, hogyha rádióbarát ez üzenet, tehát nincs benne olyan, amit ne olvashatnék be. De túl sokat beszéltem erről, zenéljünk egy kicsit, és visszajövünk az utolsó üzeneteinkkel hamarosan.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó blokkjához érkeztünk el a mai napon. A mai témánk nem volt más, mint hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Van még néhány üzenetünk, ezeket igyekszem beolvasni, de aki nem került sorra, az se aggódjon, valamilyen úton, módon majd sor kerül erre is. Holnap azonban egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Tehát kínos helyzetek a nyelvtudás vagy nem tudás miatt. Telefonbeszélgetésem amerikai kollégák előtt anyukámmal, miközben sietnék vissza munkába, jelzem, tudták, hogy édesanyámmal beszélek. Anya, akkor ne felejtsd el bevenni a gyógyszered. Jó, jó. Anya, de tényleg ne felejtsd el. Én. Jó. Akkor vigyázz magad a csillagon, puszi, ezt ismét anyukám mondta, én meg azt, hogy puszi. Ebből a beszélgetésből az amerikaiak annyit értettek, hogy én, a hófehér bőrű random ember azt mondja a telefonba az anyjának, hogy jó, jó. Jó, puszi. Hát igen, erről már volt szó abban az adásban, amikor arról beszélgettünk, hogy interkulturális kapcsolatok, más anyanyelvű párok, és hát ott is előkerült ez, hogy a puszi, ami nálunk egy ártalmatlan szó, nos az az angolban bizony a női nemi szervet is jelentheti, és ez a beszélgetés amerikai füllel, hogy jó, jó, jó, puszi. Főleg, hogyha az anyukáddal beszélsz, igen, csak furcsán vehette ki magát, teljesen érthető, és nagyon köszönjük ezt a sztorit is Milánnak. Az utolsó üzenetünk mára, mert elég hosszú, egy e-mailben érkezett, már bele is kezdek. Legény búcsón voltunk a Badacsonynál, fröccsözni szándékoztunk a helyborozókban. Természetesen már nem józanul érkeztünk meg a déli partról, még nem találtuk meg az első helyet, ahová szívesen beültünk volna, de egy német vagy osztrák nyugdíjas úr megtalált minket, és az állapotát tekintve már néhány borozót is megtalált ezelőtt. Kiderült, hogy dohányboltot keres, de sehol sem talál, segítettünk neki orientálódni. A csapatból csak én beszéltem valamilyes németül, és éppenséggel tudtam is, hogy hol van a dohánybolt a közelben. Annyira túlcsordult bennem a jófejség, sajátosan ittas állapotomban, hogy felajánlottam, hogy odavezetjük őt. Mindezt a rögtönzött Wir führen Sie zum Tabakladen, vagy valami ilyesmi, mondattal adtam tudomására. Azt hiszem, hiba volt a Führen igét használni, és nem is biztos, hogy a részeges állapotomban kifolyólag megértette a lényeget, de miután ezt kimondtam, egy pillanatra elkomorodott az arca, vigyázba vágta magát, és olyan szabályos karlendítés nyomott le előttem, hogy azt hittem, mindjárt hanyat vágódom. A helyzetet csak tetézte, hogy közben elég magas hangszinten belekezdett valami monológba, aminek a tartalmát nem tudtam dekódolni, de nagyon katonásnak tűnt. A konkrét folytatása már annyira nem emlékszem, csak arra, hogy a többiek rajtunk röhögtek, és hogy szerencsére nem volt messze a trafik, így elég gyorsan lekoptattuk. Valahol vicces, valahol kínos, de leginkább szürreális szituáció volt. De mi pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és nagyon-nagyon köszönjük Kristóf üzenetét. Hogyha ön is elküldte, vagy elküldené, akkor még megteheti nyugodtan, de ma már nem fog adásba kerülni ez a válasz, mert hogy majd egy másik alkalommal kerítünk erre sort. Most viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és még annyit, hogyha tehetik, maradjanak a Ceglét rádióval a továbbiakban is. A viszonthallásra! Ceglét rádió!

0: átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este hatig, kisebb, nagyobb megszakításokkal a jó megszokott módon. A jó reggelt szelíd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Szóval azonnal a hírek után maradjanak vele még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újra szabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
2: Az időjárásról.
3: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez itt már a Jó reggel Cegléd. Az önök kedvenceit, a Ceglédiek kedvenceit játszom rögtön, de azonnal. Nem sokára pedig jövök vissza fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, és azt is elárulom majd, mit üzennek már a csillagok, ezért is

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez 18 óráig. Most folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, nagyszerű közös ismerősökkel, nem sokára pedig visszatérek, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár

0: meg könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és török fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után Ed Sheeran énekel majd nekünk azonnal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Jól, csak a szívével lát az ember.
6: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
7: Mit tudsz te az irodalomról?
6: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
6: Na ne!
8: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
9: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
10: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
8: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándékautomata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
11: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi rádióban.
12: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
3: Az időjárásról.
12: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jobb,

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, mégpedig a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, míg pedig a borsonline.hu felülettel. Szigliget Ivet éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval, Dudás Mikivel, és szerelmükből két tündéri gyermek született. A csinos édesanyja az utóbbi hónapokban méltósággal és hihetetlen lelki erővel viselte a sors csapásait, miközben végig óvó szeretettel vette körül a családját. Most azonban elérte a végkimerülés, ugyanis kisfia szervezetét egy kegyetlen betegség támadta meg, ami teljesen felőrölte a sztáranyuk a maradék energiáját is. Szigliget Ivet követőinek számolt be a legfrissebb lesújtó eseményekről. Kisfia, Miló elképesztően nehéz napokon van túl, miután egy rendkívül agresszív vírust kapott el. A kisfiú szervezete szinte azonnal feladta arcot a brutális fertőzésekkel szemben, az állapota pedig óráról órára romlott. Az aggódó édesanyja tehetetlenül nézte végig, ahogy imádott gyermekkel egyengül. A kisfiú napokig szinte egyetlen falat ételt sem tudott lenyelni, és még a folyadékot sem bírta magában tartani. Az otthoni ápolás és házi praktikák ekkorra már csődöt mondtak, így az édesanyának nem maradt más választása, mint hogy azonnal kórházba siessen a kicsivel. A szakszerű kórházi kezelések után az orvosok úgy látták, hogy a kisfiú állapota végre stabilizálódott annyira, hogy hazatérhessenek az otthonukba. A megkönnyebbülés azonban fájdalmasan rövid ideig tartott, és a fellélegzés csak pillanatokra adatott meg a családnak. Nem kellett sok időnek eltelnie az, hogy a rémálom előről kezdődjön, és az állapotromlás miatt szinte azonnal vissza kellett térniük a klinikára. Ivet szerint a helyzetük már-már horrorisztikus átok sorozatra hasonlít, aminek egyszerűen képtelenek látni a végét. Miközben Ivet a kórházban virrasztott a kisfia ágya mellett, otthon a másik gyermeke is ágynak esett. Ebben a kilátástalan és emberfeletti helyzetben Ivet édesanyja bizonyult a legnagyobb támasznak, aki egyetlen percig sem tétovázott. A nagymama magára vállalta a beteg Nara otthoni gondozását, hogy levegye a teret a végletekig kimerült lánya válláról. Így Ivet teljes figyelmével a kórházban fekvő kisfiára, Milóra tudott koncentrálni. Rajongók és barátok folyamatosan küldik a támogató üzeneteket a közösségi oldalakon, bízva abban, hogy a család végre kilábal ebből az időszakból. Mindenki reméli, hogy a gyerekek szervezete hamarosan legyőzi a makacs vírusokat, és Dudás Miki özvegye végre felélegezhet a hosszú ideje tartó embert próbáló traumák után. Szigliget Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, mégpedig a Nemzeti Sport.hu oldallal. Az abszolút rangsor után itt van a Nemzeti Sport posztonkénti rangsora is, írja tehát a portál. Nem meglepő módon a bajnok Etót 6 játékos képviseli a legjobbak között, természetesen labdarúgásról van szó, míg a Ferencvárosnak mindössze másfél hely jutott rangsor értékeléssel. Címlapsztori két oldalon, az újságformátumban és a sportoldalon, a Nemzeti Sport.hu felületen. Szondi Zoltán szerint állandó nyomás alatt játszott a Csíkszereda. A román élvonalban a lábát megvető székelyföldi klub elnöke Szabó István edzői kinevezéséről, a romániai futballközegről és a magyar politikai élet változásának várható hatásáról is beszélt Bodnár Zalánnak. Dembélé az idén mindent meg akar nyerni. A Paris Saint-Germain aranylabdása a budapesti BL döntő és a közelgő világbajnokság előtt vetemedett erre a kijelentésre, így fogalmaz az újságíró, és nehéz vele vitatkozni. Pont. Hogy folytatódik a mondat, kiderül a sportoldalról. Jégkorong válogathatunk vasárnap bent maradt, hétfőn pedig megszorongatta az amerikaiakat. Az NHL sztárok nagyját nélkülöző Egyesült Államok ellen 3-5-nél kapus lehozatallal próbáltuk meg a csodát, ebből végül 3-7 lett, de ha valami miatt nem kell szégyenkeznünk, az ez a vereség. Kapolcsi Szabó Bence egyoldalas helyszíni tudósítása olvasható a sportoldalon és az újságformátumban is. És még 5. meccs dönt a férfi kosár aranyról. Bondár ismét közel volt a Svitolina veréshez, vívó érmek és fájó párbaj törkudarc. A montreali Form 1-es nagyi utózöngéi csak tőmondatokat emlegettem most, de ezekkel a témákkal persze részletesebben foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal és az újságformátum is. Jó olvasgatást kívánok!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt!

0: Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a reklámok után most folytatjuk majd a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
4: Az időjárásról.
5: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
4: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal ezt a közös ismerős játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a kánikula. Megállapodás születhet a héten az uniós forrásokról. Zavartalan a hazai kerozinellátás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Heteken belül benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg a legjobb struktúra kialakításán dolgoznak azért, hogy például ne legyenek párhuzamosságok az integritáshatósággal és az ügyészséggel. Erről is beszélt a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a hivatal már nyáron, de legkésőbb ősszel el tudja majd kezdeni a munkáját. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Marga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, a repülőterek működése biztosított, reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég közölte, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A közel-keleti konfliktus viszont továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain.
3: Az időjárásról.
9: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Közlekedési információinkat a Cegléd Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Remélem nem vagyok unalmas. Most folytatjuk dalokkal, közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Jön tehát a napi horoszkóp, önök pedig tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Figyelj a belső hangra, ez a mai nap vezérgondolata, a mottója, mondata, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, talán mostanában egyre gyakrabban érzed azt, hogy az életedben szükség lenne egy kevéske változásra, valami újra, érdekesre. Ma olyan helyzetbe, társaságba kerülhetsz, ahol új inspirációt kaphatsz, és elindulhat benned egy folyamat, melynek a vége valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ma köthetsz egy új barátságot is valakivel, aki pont ebben tud neked segíteni. Bika, ma nagy a valószínűsége, hogy vezető-szervező szerepet kell betöltened egy esemény lebonyolításában vagy szervezésében. Talán te vagy erre a soros, de az is lehet, hogy mindenki benned bízik a legjobban, hiszen ha te megszervezel valamit, ott általában a pontos helyükre kerülnek a dolgok. Nem gondoltál arra, hogy ilyesmiből kellene megélned? Ikrek, a mai nap tökéletes szabadságot ad számodra, hogy valami olyasmivel foglalkozz, vagy olyasmit tegyél, amire talán már egy jó ideje nem volt lehetőséged. Mindez esetleg nem is egy konkrét tevékenység, hanem éppen annak ellentéte. Egy édes kis semmittevés. Bármi is az, ne hagyd, hogy megzavarjanak benne. Legyen ez a nap csak is a tiéd. Rák. Ma legyen bármi is a programot, kerüld el jó messzire a feszültnek ígérkező helyzeteket, főleg, ha valaki pont arra szeretne rávenni, hogy valami olyasmivel foglalkoz, aminek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomrod. Ne engedj a nyomásnak. Neked most nyugalomra van szükséged, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Oroszlán. A mai nap számodra főleg az összegzésről szólhatna. Hátradőlhetsz egy kicsit, és elmélkedhetsz múltról, jövőről, és sorba veheted azokat az eredményeket, vagy esetleg kudarcokat, melyeket az elmúlt időszakban elértél. Ne légy rest tollat ragadni, sem szedd össze a gondolataidat, melyek jó eséllyel ma összeállnak valami nagyon érdekessé. Talán egy új terv alakul ki most benned. Szűz. Ha egyszerre túl sok mindent akarunk véghez vinni, jó az esély arra, hogy végül mindent csak félig meddig tudunk befejezni. Éppen ezért ma gondold végig, hogy mi az az életedben, ami elsőbséget élvez, és koncentrálj a közeljövőben csak is arra. A többit pedig legalább egy kis időre szoríts háttérbe. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak.
7: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-t a Nagy Cegléd Rádióban. Mérleg, az előtted álló napokban figyelj kiemelten arra, milyen tápanyagot viszel be a szervezetedbe. Igyekezz most a korábbinál is egészségesebben táplálkozni, mivel a szervezeted éppen egy megújulási folyamatban van, melyet ráadásul most a csillagok is hathatósan segítenek, így minden, ami egészséges, duplán hasznosul. Skorpió. Talán az elmúlt időszakban sikerült egy csomó stresszt felhalmoznod a testedben, melyeket ideje lenne elengedni magadból. Éppen ezért a mai napot tölts főleg lazítással. Igyekezz nyugalomban, csendben és békében tölteni a napodat, és még csak ne is gondolj olyasmire vagy olyas valakire, ami vagy aki csak egy kicsit is feszülté tehet. Nyilas, ha szükséged van egy diétára vagy egy kis megtisztulásra az elmúlt időszak talán bőségesebb táplálkozási időszaka után, a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy kipucold a szervezetedből az összes salaganyagot, amely felhalmozódott benne. Igyál sok folyadékot, igyekezz minél többet mozogni, és még csak eszedbe se jusson alkoholt inni vagy édességet enni. Ma minden jó duplán hasznosulhat. Bak, ha úgy érzed, hogy nem elegendő jövedelmed ahhoz, hogy úgy élj, ahogyan szeretnél, akkor itt az ideje, hogy átgondol, mit tehetsz még ennek érdekében. A dolgok ugyanis nem fognak csak úgy maguktól megtörténni. Tervek kellenek, és ezeket azután végre is kell hajtanod. Ha nem tudod rászállni magad a változtatásra, vizsgáld meg, mi okozza a határozatlanságot. Vízöntő. Ma légy a saját pénzügyi felügyelőd és vizsgáld át alaposan a saját költségvetésedet. Milyen költségeid vannak rendszeresen? Mennyi a bevételed, amivel számolhatsz? Hitelek, kintlévőségek, elmaradt kifizetések vannak-e? Ha pedig mindent összeírtál, nézd át az egészet újra és keresd meg, mi az, ami ezekből felesleges. Meg fogsz lepődni azon, amit találsz. És végül halak, ma igyekezz a szokásosnál többet foglalkozni a megjelenéseddel, mielőtt elhagyod az otthonod, mert nagy az esélye annak, hogy a külsődnek jelentősége lesz egy váratlan szituáció vagy találkozás kapcsán. A mai nap energiája is a belőled áradó természetes esztétikum, elegancia, ugyanis egy kis plusz bedobásával rendkívül vonzóvá tesz majd. Használd ki ezt! Mára ezt üzenték a csillagok!
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: vonalon folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet, a legfrissebb információkkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Hírek a Szegléd Rádióban!
2: Folytatódik a kánikula. Megállapodás születhet a héten az uniós forrásokról. Zavartalan a hazai kerozinellátás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Heteken belül benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg a legjobb struktúra kialakításán dolgoznak azért, hogy például ne legyenek párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel. Erről is beszélt a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a hivatal már nyáron, de legkésőbb ősszel el tudja majd kezdeni a munkáját. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Marga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, a repülőterek működése biztosított, reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég közölte, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A közel-keleti konfliktus viszont továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain.
1: Az időjárásról.
2: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a kitűnő slágerekkel, programajánlóval, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Ceglé!

0: minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal megmutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal játszom Fastboy muzsikáját, a címe Forget You. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Folytatódik a kánikula, bejelentette a miniszterelnöki kabinet főnököt Magyar Péter. Jelentős tarifa emelést várnak a budapesti taxisok. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. Négy fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter, a miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, hogy a sportszövetségek irányításában, vezetői testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig, este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
3: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnk előknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak.
5: Jó reggelt, Ceglé!

0: ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92 Szeglédrádió.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, aktuális, immáron 34. része, és most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, aki megérkezett stúdiónkba. Szervusz, köszöntelek!
3: Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
2: Előzetesen beszélgettünk, és azt javasoltad, hogy legyen a témánk ma a lábadozás, mint olyan, és azt hiszem, hogy ez nagyon is aktuális, hiszen hát az ország 78%-a körülbelül lebetegedett az elmúlt néhány hétben, és most lábadoznak sokan. Szegről végről én is még a lábadozós stádiumban vagyok, úgyhogy nagyon kíváncsian várom majd, hogy miket mondasz. Az orvostudomány mennyire kezeli ezt a stádiumot úgy komolyan igazából?
3: Hát attól függ, hogy melyik része az orvostudománynak, de lehet, hogy inkább érdemesebb kicsit így messzebb menni, mert lehetséges, hogy az elvárásaink változtak meg saját magunkkal, vagy a társainkkal, vagy a környezetünkkel kapcsolatosan. Mondjuk egy ilyen 50-60-70-80 évvel ezelőtt azért jobban elfogadták az emberek, hogy a betegségnek van egy kinetikája, vagy van egy folyamata. És hogy abba így belemegy az ember, aztán kijön belőle, és utána még van egy szakasz, mielőtt még minden visszacsöppen a régi kerékvágásba. Ezt valahogy így jobban elfogadták az emberek, elfogadtuk azt, hogy ez egy folyamat. Most, hogyha belegondolunk, megnézzük a mindennapjainkban, mi a célunk, minél gyorsabban rendbe jöjjek, vagy ne hiányozzak a munkahelyről, vagy jó, akkor így egy nap alatt jó, akkor ezt kifekszem, de akkor utána már teljes erőbedobással kell teljesítenem. Tehát saját magunkkal szemben is van egy olyan elvárás, hogy itt nem lehet betegnek lenni, nem lehet kifeküdni, nem lehet megvárni a végét, hanem így gyerünk, hajtani kell, és menni tovább.
2: Igen, szóval beleesünk egy korságba, akkor a doktorbácsi vagy doktornéni felírja a gyógyszert, a szépen szedem, vasárnapig, hétfőn pedig már is megyek dolgozni, mert muszáj, ugye, mert ebből élünk gyakorlatilag.
3: Bizonyos elvárások vannak, vagy saját magunkkal szemben, vagy a munkahelyünk, vagy a környezetünk, de hogy valahogyan ez a társadalmi trend is ezt mutatja, hogy nagyon ritka az, hogy hát valakit mondjuk így influenzás, mondjuk az egy súlyosabb kórkép tud lenni, de mondjuk egy egyszerű vírusos fertőzés után, és akkor egy hétig nincsen. Inkább az a jellemző, hogy betegen is, de elmegy az ember dolgozni, inkább ez a jellemző.
2: És ez nem jó.
3: Nem jó, ugyanakkor mit tudunk ugye tenni? Mert valahogy tényleg az az elvárásunk saját magunkkal szemben is, hogy minél előbb akkor. Olyan gyógyszert szeretnénk, amitől gyorsan meggyógyulunk, holott a gyógyszerek nem feltétlenül így hatnak, és akkor megint mi az, amit ugye tudunk tenni. Az egyik oldal, hogy hogyan legyünk kevésbé betegek, vagy hogyan tegyük ugye a szervezetünket olyan ellenálló képességűvé, hogy aktuálisan egy betegség ne rombolja le nagyon.
2: Persze.
3: Ez az egyik rész. A másik rész, hogyha benne vagyunk, akkor mit tudunk tenni, hogy ezek a gyógyuló, regeneráló folyamatok minél jobban visszaállítsák azt az egyensúlyt, ami felborult.
2: Igen, márpedig az fölborul, ugye bizonyos betegségeknél, az influenzát is említetted, abba is nagyon sokan beleestek mostanában. Hát volt dolga az orvosoknak ez ügyben is, de tényleg ez a lábadozás, ez meddig tarthat?
3: Hát attól függ, hogy mi a kórokozó, mennyire nagyon, döntötte le az embert a lábáról, és milyen alapbetegségei vannak. Mert akár egy influenza sem ugyanúgy fog betegséget kialakítani, akár egy gyermekben, egy egészséges felnőttben, vagy már egy több betegséggel küzdő idősebb embernél.
2: Igen, tehát hogyha valami krónikus probléma van, ugye erre még rájön egy influenza, akkor az nyilván erősebben
3: fog hatni.
2: Igen,
3: és itt megint így azt kell figyelembe venni, hogy mennyi az embernek a tartaléka. Tehát, hogy mert nyilvánvalóan ez plusz energiákat fog felhasználni, ez jobban használja a tartalékokat, mennyi van ebből az adott illetőnek, illetve mennyire engedi meg, hogy ezek a gyógyító folyamatok azért így automatikusan is működjenek.
2: És azt is tegyük hozzá, hogy jó, amikor beteg az ember, akkor kap különféle gyógyszereket, ezeknek persze megvan az a pozitív hatása, hogy azt a kórokozót kiírtják a szervezetből, de egyúttal a szervezetet meg is viselik.
3: Igen, ez mindig egy kétélű fegyver, és nagyon fontos, hogy mikor, mit, milyen indikációval adunk. Tehát ugye itt az antibiotikumok, amikre így elsősorban gondolunk, de hogy nagyon fontos, én azt gondolom, most már elég sok orvos kollega is ezt mondja, vagy akár a médiából is ezt lehet hallani, nagyon fontos, hogy még mindig az a jellemző, hogy túlhasználjuk ezeket az antibiotikumokat. Sokkal többször használjuk, mint ahogyan kellene. Egy vírusos fertőzésnél teljesen értelmetlen. Hát nem is, hogy csak felesleges, de még káros és ártalmas tud lenni.
2: Igen.
3: Tehát nettó kárral fog záródni az epizód.
2: Jó, hát azért hallunk olyanról, hogy bakteriális felülfertőzöttség.
3: Van
2: tehát
3: ilyen?
2: Vírussal indul, de a baktériumok pedig
3: abszolút
2: rácsapnak.
3: Van ilyen, igen. És hát ezért fontos az, hogy megfigyeljük ezt a folyamatot, és pontosan ismerjük a betegségeknek a lefolyását, és ezeknek a szervezetnek a jeleit.
2: Most vannak olyan szerek is, ugye, amik a antibiotikumok esetleges káros mellékhatásait is tompíthatják, tehát ezek is megvannak, de azért nem csodaszerek ezek.
3: Hát, hogyha itt a bélflórára gondolunk,
2: például, igen.
3: Akkor ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen ugye az immunrendszer jó működése szempontjából is nélkülözhetetlen egy jó összetételű bélflóra,
2: hát,
3: és hogyha az antibiotikumot szedjük, ugye a baktériumok ellen dolgozik, vagy a baktériumoknak a szaporodását gátolja meg, vagy elpusztítja őket, és hát ez érintett lesz a bélflóra is. Valakinél erősebb tünetekben jelentkezik, valakinél tünetmentesen, de egészen biztos, hogy befolyásolja, és egészen biztos, hogy hatással van. Rengeteg vizsgálat van ezzel kapcsolatosan, de általánosságban elmondható, hogy egy antibiotikus kúra az körülbelül fél évnyi lenyomatot minimum hagy a bélrendszerünkben.
2: Annyit?
3: Vagy még az tovább, igen. És nagyon fontos, hogy itt a gyermekkorban alkalmazott antibiotikumoknál, tehát hogyha elviszük a gyermekünket a házi orvoshoz, abban a reményben, hogy mondjuk fölír a doktornő vagy doktor úr antibiotikumot, és ő azt mondja, hogy nem, mert ezt vírusosnak gondolja, és ne legyünk csalódottak. Tehát legyen ez nagyon egy átgondoltan választott, tényleg abban az esetben használjuk az antibiotikumokat, és akkor adjuk, amikor valóban bakteriális fertőzésről van szó. A gyerekeknél még nagyon meghatározó lehet. Egyes elméletek szerint 2-3 éves korra alakul ki a mikrobiomunknak az összetétele. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is érte antibiotikum hatás a szervezetet, vagy nem.
2: Igen, tényleg nagyon fontos, mert tényleg, hogyha ilyen hosszú kihatása van, akkor hát oda kell erre figyelni, és a vírusokkal pedig általában maga a szervezet és az immunrendszer tud végezni, ugye?
3: Tehát, vannak olyan gyógyszerek, amik mondjuk vírusos megbetegedés esetén használjuk, de elsősorban a szervezet saját képességét szeretnénk kihasználni, és azt támogatni. És ez a támogatás akkor egy ilyen összetett, elsősorban életmódi csomag tud lenni, túl azon, hogy a C-vitamin, meg a D-vitamin, ez egy ilyen alapvető dolog, ezt lehet rendszeresen is fogyasztani. D-vitamin szedésnél ugye arra kell figyelnünk, hogy ez fel tud dúsulni, tehát ugye zsírszövetben raktározódik, tehát ez fel tud dúsulni. Egy ilyen napi 2000 nemzetközi egység az az alap, azzal még senki nem adagolta túl a D-vitamin készletét. Igen. A C-vitaminnál pedig arra kell figyelni, hogy vesén keresztül ürül oda a megfelelő folyadékfogyasztás alapvető.
2: Igen.
3: Ha nem fogyasztunk mellé elég folyadékot és nagy mennyiségű C-vitamint szedünk, akkor ez a vesekőképződéshez is hozzájárulhat.
2: Igen.
3: Törekedjünk arra, hogy ezt például, és akkor az antioxidánsokat is ide venném, mert hogy ez is egy ilyen fontos szereplő ebben a rendszerben. Elsősorban, ha lehet, ne tablettába, bogyóba, pezsgő tablettába vegyük be, hanem természetes fellelési formájában, mert mindig többet tud egy zöldségben, gyümölcsben lévő biológiailag aktív és jobb felszívódó képességű vegyület, mint amit tablettásítanak. Mindemellett nem csak a hasznosulása jobb, hanem egy zöldséggyümölcsben egyéb olyan polifenolonok is vannak, amelyek pluszban hozzájárulnak az egészségünk működéséhez és támogatásához. Ezt megint nem tudja a tabletta.
2: Igen. Szóval az életmód, ugye?
3: Igen, itt
2: az is fontos, és főleg itt a lábadozási időszakban.
3: Igen, és akkor megérkeztünk itt, ugye az egyik a zöldség-gyümölcs fogyasztás. Valahogy azt szoktuk gondolni, hogyha lebetegszünk, akkor a kímélő étrend, amit mondjuk folytatunk, az lehet, hogy keksz, meg ropi, meg valami, nem tudom, nem feltétlen. Hogyha nem egy ilyen hányós, hasmenős betegség dönt le bennünket, akkor nyugodtan, bátran rostokra szüksége van megint a bélrendszernek, a mikrobiomnak, az immunrendszernek, meg az antioxidánsnak, a C-vitamin tartalomnak, a cink tartalomnak, és ezt mind elsősorban zöldségből, gyümölcsből próbáljuk meg bevinni. Ugye emellett az étrend mellett ugye a pihentető alvás, ami fontos, és ezt meg kell adni, nagyobb is az alvás igény. Persze. Ebben az esetben. Ilyenkor jobb a regeneráció képesség, másrészt pedig egy memória is kialakul, ilyenkor az immunrendszerünknek a memóriája, igen, hogy legközelebb majd hogyan vesszük fel. Tehát hogyha erre odafigyelünk, ez megint az alvás ciklusban szokott jellemzően megvalósulni, és hát nyilvánvalóan a kettő összefügg, hogy a megélt, átélt stressz mennyisége. Szóval ugye a stressz átélése során ez a kortizol termelés, ez megint csak gátolni fogja, vagy rossz irányba tolja az immunrendszerünket. Tehát minél kevesebb stressz, minél több pihentetőbb alvás, ez kulcsfontosságú a megfelelő regenerációhoz.
2: Igen, igen, és persze több betegség meg alvászavarokkal is jár. Tehát hogyan lehet ezen segíteni? Ezzel szerekkel lehet ezen segíteni? Vagy hát,
3: hogyha most így abból indulunk ki, hogy mondjuk ez egy ilyen szezonális vagy fertőző jellegű betegség, ami esetleg hőemelkedéssel, lázzal jár, legyengíti az ember szervezetét aktuálisan, akkor már ez az állapot egy megnövekedett alvás igénnyel jár, és azért is fontos ez, mert ilyenkor az alapanyagcsere is lejjebb megy egy picit, igen, azért, hogy ezekre a folyamatokra lehessen a tartalékenergiát használni. Általában ezek a betegségek nem alvászavarral járnak, hanem megnövekedett alvás igénnyel, és ezt engedjük is meg magunknak. Igen. Tehát, hogy ennek most akkor itt van az ideje, akkor lehet, hogy nem 7-9 óra lesz az alvás igény, hanem több is ebben a pár napban, de ezt nem érdemes elcsalni. Más típusú dolgokról van szó, amikor alvászavarral járó betegségek vannak, de az nem ebbe a csoportba tartozik.
2: Igen, igen, igen. Fú, hát ez is egy olyan téma, ami gyakorlatilag kimeríthetetlen, de a műsoridőnk lassacskán a végéhez közeledik, és hát azt mondom, hogy tényleg vigyázzunk magunkra ilyen szempontból is, és hogyha beleestünk valami korságba, akkor ne azonnal menjünk visszadolgozni és a frontra, mert azért tényleg ez megviselheti még a szervezetet. Hagyjunk egy kicsit erre a bizonyos lábadozásra, mert megéri, mert utána tényleg erőnk teljében tudunk visszatérni.
3: Lehetséges, hogy a körülményeink nem mindig engedik ezt meg, de abban a helyzetben, azok közt a lehetőségek között is legyen fókuszban az, hogy hogyan tudjuk megadni magunknak azt a generáló időt és ezt a felépüléshez szükséges, akár tápanyagbevitelt, folyadékot, alvásidőt, amire szüksége van a szervezetünknek.
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Most legyen ez a végszó, de ha még van benned ezzel kapcsolatban mondani való, akár a következő részben is folytathatjuk még, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a téma. Dr. Szabó Ivett volt tehát a vendégem, ez volt Egészségünkre című sorozatunk 34. része. Hát mindenkinek kellemes lábadozást, aki éppen benne van ebben a korszakban, és tényleg vigyázzanak, figyeljenek oda magukra, megéri. Ivett, nagyon szépen köszönjük a hasznos és jó tanácsokat.
3: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem, azonnal folytatjuk a Soulwave és Marsalkó Dávid közösével. Ez a Valaki mondta, ez szól azonnal.

0: Itt a 92-tön, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a Jó reggelt Szegnédet. A legfrissebb információkkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Folytatódik a kánikula, bejelentette a miniszterelnöki kabinet főnököt Magyar Péter. Jelentős tarifa emelést várnak a budapesti taxisok. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölt a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. Négy fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újra szabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter, a miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, hogy a sportszövetségek irányításában, vezetői testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsórakpart egy részét. Hétfőtől péntekig, este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős?

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglédnek vége. A plusz minusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Élok és Jazz Clean közösét játszom hamarosan itt a 92-tön. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Ezt nézd, milyen nagy!
7: Aszta!
6: És milyen szép!
7: Ah, mintha új lenne.
6: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
8: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
11: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
12: Folytatódik a kánikula. Kölcsönösen drónokkal támadták egymást az ukránok és az oroszok. Hamarosan lejár a céges adóbevallás határideje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Közben az orosz külügyminiszter arról tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. Négy fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncesziókról is. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, hogy az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint tavaly. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá szakember.
2: Az időjárásról.
12: Országszerte süt a nap, eső nem lesz nagy területen megérénkülni, hol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatom a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig visszatérek és lapszemlézek egy pöppet, ezért is maradjanak velem.
0: Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program.
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ismét forra levegő Eszenyi Enikő körül. A hétvégén robbant a hír, hogy felfüggesztették a tervezett rendezését a Debreceni Színházban. Történt ez alig pár nappal azután, hogy Lengyel Tamás színész nyilvánosan nehezményezte, miszerint a mai napig nem tudni, mi történt a Vígszínház volt igazgatója viselkedését kivizsgáló bizottságban. A 6 évvel ezelőtti botrány óta Eszenyi megítélése meglehetősen vegyes. Van, aki a mai napig kerüli, mint a tüzet, miközben az elmúlt években itthon és külföldön is nagy sikerű bemutatók kerültek a neve mellé. Egy hete az egyik tisztás képviselő, nem Nagy Ervin, megkeresett és megígérte, hogy utána jár annak, mi történt valójában. Azt mondta, megszerzi az anyagot, és majd mindenkit tájékoztat arról, milyen megállapításokra jutott a bizottság, ha pedig az iratokat tényleg megsemmisítették, akkor feljelentést ezt ismeretlen tettes ellen, hogy kiderüljön, kitüntette el azokat jogtalanul, mondta az interjúban Lengyel Tamás színész. Szombaton újabb bomba robbant. Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója közleményt tett közzé a Teátrum oldalán, amelyből kiderült, hogy felfüggesztette az Eszenyivel való munkát. Az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-áig végleges döntést fogok hozni. A Csokonai Nemzeti Színház vezetősége elkötelezett a biztonságos, egymás méltóságát maradéktalanul tiszteletben tartó, a bántalmazástól, elfogadhatatlan viselkedéstől mentes, támogató munkakörnyezet biztosítása mellett. Intézményünk etikai kódexe és alapelvei minden munkatársunkra és alkotónkra egyformán és kötelező jelleggel érvényesek, melyeknek alapja az emberi méltóság mindenkori tiszteletben tartása, állt a Vadász Dániel által aláírt közleményben. Örülök neki, hogy felfüggesztették, szerintem már csak Nemcsák Károlyt kéne megkérdezni arról, megkérdezi a társulatát, hogy akarnak-e együtt dolgozni Eszenyi Enikővel, reagált a hírre a lapnak Lengyel Tamás, utalva arra, hogy nemrég kiderült, jövőre Eszenyi a József Attila Színházban rendez majd, ám Nemcsák Károly a megkeresésre eddig nem válaszolt. De mégis mi történt az elmúlt 6 évben? Vajon jogosak az újabb támadások, avagy a másik oldalnak van igaza, amely szerint nem kellene élete végig bűnhődnie Eszenyi Enikőnek a múlt miatt? Hát, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, értesülni fogunk. Ezt a témát feszegeti, tehát, ahogy mondtam, ennél is részletesebben a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegli.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Rubint Réka és Schubert Lara kapcsolata már a szorosabb, mint vala, de ez nem mindig volt így. Az anyalánya viszonyt hosszú évek konfliktusai terhelték, különösen Lara tinédzser korában, amikor a lány minden ellen lázadt és nem akarta, hogy bárki beleszóljon az életébe. A forduló pontot Réka súlyos betegsége hozta el, amely nem csak a család mindennapjait, hanem az egymáshoz való viszonyukat is gyökeresen megváltoztatta. Réka most őszintén beszélt arról, hogy nevelési hibákat követett el, különösen első szülött gyermekével, Larával kapcsolatban. Voltam Réka a telefonjában, vallotta be a TV2 Titkok Ramónával című műsorában, amit a sztori idézett, ezzel arra is utalt, hogy a lánya nem anyaként tekintett rá. Elmondása szerint Lara volt az, aki kikaparta a gesztenyét a testvérei számára, miközben ő maga is tanulta, hogyan lehet jó szülő. Az édesanyja elismerte, hogy túlzottan engedékeny volt, és nem tudta megfelelően kezelni a lánya makadságát. Nem tudtam őt büntetni, hanem mindig megajándékoztam, de ezt nem javaslom senkinek, fogalmazott. A fiúkat szigorúban nevelték, mivel a férje, Schubert Norbi jobban beleszólt a nevelésükbe, de Laránál ezt nem engedte. Lara maga is elismerte, hogy fiatalabb korában nehéz természetű volt, és sokszor szembe ment az édesanyjával. 15-16 évesen nem akartam, hogy bárki beleszóljon az életembe, lázadtam minden ellen, mesélte. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy édesanyja makacsága és az ő akaratos természete sokszor ütközött, ami tovább nehezítette a kapcsolatukat. Az elmúlt 4 évben azonban minden megváltozott, különösen azóta, hogy Rubint Rékát a rák egyik ritka fajtájával diagnosztizálták. Lara szerint ez az időszak teljesen átformálta az életüket. Nem lehetett tudni, hogy lesz-e anyának holnap, mondta, kiemelve, hogy a betegség rávilágított az együtt töltött idő fontosságára. A család minden tagjának fel kellett nőnie a helyzethez, és Réka is jelentős változáson ment keresztül. A betegségemnek köszönhetően, mint a kicseréltek volna. Egyáltalán nem kiabálok, ami régen elképzelhetetlen volt, mondta. Az édesanyja olaszos temperamentum helyett ma már a nyugalom és a megértés jellemzi a kapcsolatukat. Lara is más szemmel tekint az édesanyjára, és ma már barátként is számít rá. Ma már felhívom mindennel anyát, már nem akarok koppanni, vallotta be. Hozzátéve, sokkal jobban megérti az édesanyja döntéseit és tanácsait. A blik.hu oldal tehát Schubert Norbi lányával, Larával és kedves párjával, Rubint Rékával is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: Kedves hallgatók, mivel indul a plusz-minusz 2 második felvonása? A hírek után azonnal játsz a Martin Garrix felvételét, a címe Told You So, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Gyümölcsleves, A menü zöldborsós tokány taréjos tésztával, B menü sertésszelet Holstein módra mexikói rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
7: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a kánikula, ma lesz az új országgyűlés első ülése. Véget értek az írásbeli érettségig. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napi rendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunrend jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfelszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart. Ezt mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke, Apáti Ferenc hangsúlyozta. Az almánál és a mednél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól is, tette hozzá a szakember.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Czeg Media kedvenc dalaival. Kedves hallgatók, jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, és természetesen azt is elárulom, mit üzenek már a csillagok azok számára elsősorban, akik lemaradtak a Jó reggelt Czeg Media című műsorra, mert hogy én ott ezt már megtettem. Most meg Regard és a Years and Years közösét játszom itt a 92.5-ön. Tartsanak tehát velem.
2: Czeg Media.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Goldigeri vagyok, a rep.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörös Marti téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Figyelj a belső hangra, ez a mai nap vezér gondolata, a mottója, mondata, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, talán mostanában egyre gyakrabban érzed azt, hogy az életedben szükség lenne egy kevéske változásra, valami újra, érdekesre. Ma olyan helyzetbe, társaságba kerülhetsz, ahol új inspirációt kaphatsz, és elindulhat benned egy folyamat, melynek a vége valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ma köthetsz egy új barátságot is valakivel, aki pont ebben tud neked segíteni. Bika, ma nagy a valószínűsége, hogy vezető-szervező szerepet kell betöltened egy esemény lebonyolításában vagy szervezésében. Talán te vagy erre a soros, de az is lehet, hogy mindenki benned bízik a legjobban, hiszen ha te megszervezel valamit, ott általában a pontos helyükre kerülnek a dolgok. Nem gondoltál arra, hogy ilyesmiből kellene megélned? Ikrek, a mai nap tökéletes szabadságot ad számodra, hogy valami olyasmivel foglalkozz, vagy olyasmit tegyél, amire talán már egy jó ideje nem volt lehetőséged. Mindez esetleg nem is egy konkrét tevékenység, hanem éppen annak ellentéte. Egy édes kis semmit tevés. Bármi is az, ne hagyd, hogy megzavarjanak benne. Legyen ez a nap csak is a tiéd. Rák. Ma legyen bármi is a programot, kerüld el jó messzire a feszültnek ígérkező helyzeteket, főleg, ha valaki pont arra szeretne rávenni, hogy valami olyasmivel foglalkoz, aminek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomrod. Ne engedj a nyomásnak. Neked most nyugalomra van szükséged, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Oroszlán. A mai nap számodra főleg az összegzésről szólhatna. Hátradőlhetsz egy kicsit, és elmélkedhetsz múltról, jövőről, és sorba veheted azokat az eredményeket, vagy esetleg kudarcokat, melyeket az elmúlt időszakban elértél. Ne légy rest tollat ragadni, sem szedd össze a gondolataidat, melyek jó eséllyel ma összeállnak valami nagyon érdekessé. Talán egy új terv alakul ki most benned. Szűz. Ha egyszerre túl sok mindent akarunk véghez vinni, jó az esély arra, hogy végül mindent csak félig meddig tudunk befejezni. Éppen ezért ma gondold végig, hogy mi az az életedben, ami elsőbséget élvez, és koncentrálj a közeljövőben csak is arra. A többit pedig legalább egy kis időre szoríts háttérbe. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-t a Nagy Ceglid Rádióban. Mérleg! Az előtted álló napokban figyelj kiemelten arra, milyen tápanyagot viszel be a szervezetedbe. Igyekezz most a korábbinál is egészségesebben táplálkozni, mivel a szervezeted éppen egy megújulási folyamatban van, melyet ráadásul most a csillagok is hathatósan segítenek, így minden, ami egészséges, duplán hasznosul. Skorpió! Talán az elmúlt időszakban sikerült egy csomó stresszt felhalmoznod a testedben, melyeket ideje lenne elengedni magadból. Éppen ezért a mai napot tölts főleg lazítással. Igyekezz nyugalomban, csendben és békében tölteni a napodat, és még csak ne is gondolj olyasmire vagy olyas valakire, ami vagy aki csak egy kicsit is feszülté tehet. Nyilas! Ha szükséged van egy diétára vagy egy kis megtisztulásra az elmúlt időszak talán bőségesebb táplálkozási időszaka után, a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy kipucold a szervezetedből az összes salaganyagot, amely felhalmozódott benne. Igyál sok folyadékot, igyekezz minél többet mozogni, és még csak eszedbe se jusson alkoholt inni vagy édességet enni. Ma minden jó duplán hasznosulhat. Bak, ha úgy érzed, hogy nem elegendő a jövedelmed ahhoz, hogy úgy élj, ahogyan szeretnél, akkor itt az ideje, hogy átgondol, mit tehetsz még ennek érdekében. A dolgok ugyanis nem fognak csak úgy maguktól megtörténni. Tervek kellenek, és ezeket azután végre is kell hajtanod. Ha nem tudod rászállni magad a változtatásra, vizsgáld meg, mi okozza a határozatlanságot. Vízöntő. Ma légy a saját pénzügyi felügyelőd és vizsgáld át alaposan a saját költségvetésedet. Milyen költségeid vannak rendszeresen? Mennyi a bevételed, amivel számolhatsz? Hitelek, kintlévőségek, elmaradt kifizetések vannak-e? Ha pedig mindent összeírtál, nézd át az egészet újra és keresd meg, mi az, ami ezekből felesleges. Meg fogsz lepődni azon, amit találsz. És végül halak, ma igyekezz a szokásosnál többet foglalkozni a megjelenéseddel, mielőtt elhagyod az otthonod, mert nagy az esélye annak, hogy a külsődnek jelentősége lesz egy váratlan szituáció vagy találkozás kapcsán. A mai nap energiája is a belőled áradó természetes esztétikum, elegancia, ugyanis egy kis plusz bedobásával rendkívül vonzóvá tesz majd. Használd ki ezt! Mára ezt üzenték a csillagok!
1: Ceglid Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Sütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Kedves hallgatók, véget ért a délelőtt, mindjárt indul a délután nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után Felix Ján érkezik hozzánk, mégpedig a Walk With Me című közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a kánikula. Ma lesz az új országgyűlés első ülése. Még négyen vannak kórházban a tiszaújvárosi robbanás miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunrend jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, aki kidolgozná a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték a rektornak, Darázs Lénárdnak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgai időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Bekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz.
3: Az időjárásról.
9: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
3: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
10: Közlekedési információinkat a Cegléd Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz minusz kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek, és a mai nappal foglalkozok, azaz május 26-ával keddel, ezért is tartsanak velem.
0: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30 kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Eli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd

0: Sziasztok, május 26-a van a mai napon, a Fülöpök és az Evelinek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Gyöngyvér és Aladár nevű ismerőseiket is. A Fülöp a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. Az Evelin a francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő. Más magyarázat szerint a keltagál Evelin név változata, jelentése kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. Bármi is legyen az igazság, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk most dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak ezért is velem.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: hallgatók, már is foglalkozunk születésnapozzenészekkel, zenei évfordulókkal. 100 évvel ezelőtt született Miles Davis, amerikai jazzmusikus, komponista, a jazz rock megteremtője. 72 éves ma, Marianne Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. 1982-ben csatlakozott Lloyd és Mertens mellé az akkor még Forever Young néven futó formációba, amely hamarosan Alphaville-re változtatta a nevét. Az 1980-as években az együttes siker korszakában olyan dalokat énekelt el, mint például a Forever Young, Big in Japan, a Sounds Like a Melody, és még sorolhatnánk. Ének hangja több oktáv terjedelmű tenor, angol nyelven énekel, munkássága nagyban hozzájárult együttes a nemzetközi hírnevéhez, ahol főként az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban értékel legnagyobb sikereiket. Az Alphaville 90-es évek elejéig stúdióprojekt volt, ám ezt követően Goldék elkezdtek sikeres koncerteket is adni, valamint megalapították az együttes weboldalát Moonbase néven. A 21. századra Marianne Gold maradt az Alphaville utolsó aktív alapító tagja, amely együttessel 2017-ben jelent meg a legutóbbi albuma, ha jól tévedek, Strange Attractor címmel. 2018. május 25-én, 26-án két élő koncertet adtak, mégpedig Hollywoodban, a Whiskey Go-Go klubban, melyeket élőben közvetítettek, de hát ezen kívül is adtak koncertet, férjét is tessék, sőt olyannyira, hogy Magyarországra is érkeznek, október 30-án felép majd az Alphaville az MVM domban, itt tehát Magyarországon, Budapesten. Marianne Gold tiszteletére már is szól egy dal, természetesen az Alphaville előadásában.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, ma lenne 64 éves Colin Van Camp, azaz Black Brit énekes. 1981-ben jelent meg első kislemeze, a Human Futures. 1986-ban került piacra kislemezként a Wonderful Life, amit egy évvel később egyébként újra kiadtak, majd kijött a nagylemez formátum is. A rádiók ezután kezdték el világszerte játszani a dalt, mi is játsszuk, mindjárt meg is történik ez. A lemezen szerepelt a Sweet Smile is, ami szintén sláger lett. Az énekes 8 további albumot jelentetett meg Black név alatt, Colin Van Campként pedig 6-ot, de a Wonderful Life című album volt ugye a legsikeresebb köztük. 2015-ben Blind Faith címmel adták ki utolsó lemezét, ami egyébként nem mellesleg jó kritikákat kapott, Cork-ban élt feleségével és 3 fiával. 2016. január 10-én autóbalesetet szenvedett Írországban a Corki repülőtér közelében. A súlyos felsérülése miatt mesterséges komában tartották, de megmenteni nem tudták, január 26-án hunyt el, és ahogy mondtam, ma lenne 64 éves Black, őénekkel legismertebb dalát azonnal játszom.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: egy születésnapon zenésznek kell említenem. 62 éves a mai napon Lenny Kravitz, négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző, multi-instrumentalista zenei producer, színész és rendező, zenei stílusa a rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, hard rock, pszichedelikus pop, folk elemeire épül. Dalaiban az éneklés mellett gitározik, valamint több hangszeren, basszusgitár, dobbi, lentyűs, ütős és húvos hangszerek is játszik. Felvételeit maga készíti stúdiójában, 4 egymás követőjével nyerte meg egyébként a Grammy-díjat legjobb férfi rock előadóként, mely a legtöbb győzelemmel rendelkezik ebben a kategóriában. Szintén csúcsalható a legtöbb egymás követő győzelmek tekintetében a férfiaknál. Több más díjra is jelölték, köztük American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards és Blockbuster Entertainment Awards díjat is magáénak tudhatja. Ő játszotta Cinna szerepét ugye az Éhezők viadala című filmsorozatban, de hát láthattuk más alkotásban is, de talán ez a legismertebb. Lenny Kravitz tehát mai ünnepi 62. születésnapját, na, hogy ő következik itt a Czegnit Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió, változatos és friss.

0: Azon a mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó 60 perce. A hírek után azonnal játszom Lady Gaga előadásában a The Dead Dance című dalt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a nyári meleg. Megkezdődik az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbeszt Bizottság. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt és többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, legalább 4 meghaltak, mindannyian a buszon utaztak. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as határoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagy miséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom 2 szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Ezért is füleljenek, nem? De persze jönnek majd a fontos, hasznos infók, programajánló, és szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rám.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM95.5 Cegléd Rádió.
2: What we're saying is not protesting.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közösség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédrádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. Lady.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: FM, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
5: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a nyári meleg, megkezdődött az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbest Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem.
2: Az időjárásról.
6: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, bár ebben az órában szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábori és vendégé, mindjárt kiderül, hogy mi a téma, most folytatjuk a Bent a neve című közös ismerőssel. Ta

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Egy régebbi következik, a riporter Szatmári Gábor. Hogy mi a téma, az azonnal kiderül.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 87. része. Most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek, aki itt van velem a stúdióban. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz!
2: No hát, Pozsonyba fogunk most ellátogatni, ahogy megígértem már a kedves hallgatóknak. Nem először jársz te arra, ha jól tudom.
3: Igen. Tavaly ilyen tájt beszélgettünk szerintem először.
2: Ugye?
3: Az ottani fővárosi önkormányzat elkezdett egy kezdeményezésnek az élére állni, ez a gyermekbarát város tervezés, és idén már másodszor, májusban megtartották ezt a nagy konferenciát, ahol a világ minden tájáról jönnek szakértők, előadók, városfejlesztésben érintettek. Egyébként sok magyar is van a hallgatóságban viszonylag, és ezt az újfajta elvet próbálják kitalálni, átadni egymásnak, inspirálni egymást, hogy a város tervezésben hogyan érvényesíthető meg aztán a városfejlesztésben a gyermekbarátság.
2: Na ez egy izgalmas téma mindenképpen. Pozsonytól meg nagyon szép dolog, azért tényleg hát egy nagyváros, egy főváros gyakorlatilag.
3: Tehát... Így van, és Mátus Válló a főpolgármester Pozsonyban. Ő egyébként tervező eredetileg, és ilyen városi aktivistaként kezdte még a politikai pályáját, ha jól tudom, de hogy ő egyébként maga is mérnök, amellett pedig egy zenekarban is gitározik.
2: Igen, sokoldalú ember.
3: Ahogy Amanda Burdam mondta, aki szintén ott volt most, ő volt New Yorknak a korábbi hát város tervezője, vezető város tervezője. Igen, ő mondta róla, hogy a rockstar polgármester, ugye Mátus Válló, és neki ez szívügye, ez a dolog.
2: Igen.
3: Különösen mióta gyerekkel.
2: Hogy gyermekbarát város, ugye az azt jelenti, hogy minden utcasarkon legyen egy játszótér, tehát ennél azért ez egy összetettebb problémakör, úgy sejtem.
3: Így van, hiszen ez azért sok mindenből áll össze egy város, és annak a gyermekbarátsága, és azért gyermekbarát, mert ami gyermekbarát, az általában jó mindenki másnak is.
2: Persze.
3: Az egy biztonságos, vidám város általában. De hogy ugyanúgy a lakhatás kérdés, ami most a középpontban volt, nagyon fontos, hiszen a, mondjuk a korai gyermekévek nagyon is meghatározzák, hogy kinek milyen lehetőségei lesznek a jövőben.
2: Ugyan.
3: Hogy a Boston Medical Centertől egy előadó mesélte, nagyon fontos az, hogy hányszor költözik, hányszor kell neki egyáltalán költöznie egy gyereknek, mennyire zöld környezet veszi körül, mennyire biztonságos, ez befolyásolja, hogy később mondjuk mennyire lesz figyelemzavaros, de akár a felnőtteknél is megfigyelhető, klinikai kísérletekkel igazolták Bostonban is, hogy ha mondjuk az ablakod zöldre néz, sok zöldet látsz ugye a házadból, akkor alacsonyabb a vérnyomásod, és az ilyen környékeken kevesebb a depresszió előfordulási aránya is.
2: Fú, nagyon érdekes.
3: Szóval ez nem csak játszótér, de ha már kilépünk a házból, akkor milyen az utca? Mennyire biztonságos? El tudsz közlekedni biztonságosan az iskolába? Milyen az iskola környéke? Milyen helyek vannak, és akkor most jön a játszótér, vagy egyéb közösségi helyek, ahova a gyerekek el tudnak menni?
2: Igen.
3: El tudnak tölteni
2: nagyon ott időt. Fontos. Nagyon fontos. Hát lehet, hogy már meséltem a kedves hallgatóknak is, hogy Békés megyében Körösladányban nőttem föl. Az egy különleges elrendezésű település. Ott a központ nem igazán úgy egy darab központ, hanem úgy kicsit elnyúlik, és inkább úgy a falu széle felé. Na, mi ott laktunk. Tehát ahol mi laktunk, onnan mondjuk egy jó 300 méteres körön belül minden ott volt. Hogyha napnyugatnak indultam, akkor ott voltak az üzletek, a könyvtár, az étterem, a cukrászda, minden ott volt, a civilizáció, úgymond. A másik oldalra, ugyanezen a 300 méteres körön belül, viszont a szinte érintetlen természet, a körös part, mellett az ott volt egy focipálya, ami mellett ott volt a kis erdő, rengeteg jó mászható fával. Tehát ideális hely volt egy gyereknek felnőni.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy ez neked
2: minden ott volt
3: jó.
2: Karnyújtásnyira gyakorlatilag. Tehát ez biztos, hogy egy abszolút gyermekbarát környezet volt. Hát voltak ott sűrűben beépített részek is a településen természetesen, de ez számomra egy Kánoán volt annak idején.
3: Ezt el is hiszem, és ha már itt említetted mondjuk a 300 méteres távolságot, az azért megfigyelhető, többször kivetítettek egy híres térképet Tim Gillnek a könyvéből, Tim Gill egyébként szintén ott volt most Pozsonyban, beszéltem is vele.
2: No.
3: Ami azt mutatja be nagyon érzékletesen, hogy mennyire leszűkült a gyermekeknek a kinti élettere a való világban, úgymond. Tehát még mondjuk a dédapám generációja akár mondjuk a 6 kilométeres körzeten belül is gyalogolt gyerekként.
2: Ó, sokszor az iskolába több kilométert kellett menniük, főleg a tanyasi környezetben élőknek. Igen, igen.
3: Így van, addig a kutatások szerint, és ez mondjuk nem magyar kutatás, hanem külföldi, nyugat-európai kutatás, de ott már nagyapák generáció másfél kilométeren belül mozgott jellemzően gyerekként, aztán az apáké már csak a 300 méter.
2: Igen.
3: És jelenleg a gyerekek sokszor, amit felügyelet nélkül megtehetnek, 0 méter.
2: Mert azonnal ülnek az autóba, lemennek a házból, ülnek az autóba és a legközelebbi boltba is, hogyha viszik a gyereket, akkor már autóval viszik, meg iskolába, meg pláne.
3: Igen, vagy akár csak felügyelet nélkül kiengedni, játszani.
2: Aha, már az sem nagyon lehet.
3: Ez sem jellemző.
2: Igen.
3: És ugye miért nem jellemző? Szerinted?
2: Hát nagyon sok minden miatt, hát a környezet is olyan, a közlekedés is olyan, esetleg a rossz bácsiktól, rossz néniktől féltik őket, és ez is benne van ebben nyilván, ugye? Mm-hmm.
3: Tehát egyrészt mondjuk társadalmilag nem biztonságos, vagy legalábbis úgy ítélik meg az emberek. A közlekedést említetted, általában ez szokott lenni az érv, hogy jönnek az autók, hiszen nagyon megszaporodtak az autók.
2: Hát most már családonként 2-3 autó nem is olyan ritka. Igen.
3: Így van, és ezen próbálnak segíteni, például az utcák biztonságosabbá tétele, az pont ezen is segítene. Szintén itt mutattak be egy kezdeményezést, ami már egy pár éve megy, most jelent meg a konferenciával egy időben egy rangsor, az idei rangsor, gyermekbarát városok rangsora, 30 néhány város Európában sorrendbe rendezve, néhány mutató szerint. És például a gyerekbarátság egyik ismérve, hogy az utcákból mekkora azoknak az utcáknak az aránya, ahol 30 km/h övezet van.
2: Igen.
3: Mert ha arra lecsökkented a sebességet, az már jelentősen csökkenti. Hogyne. Gondolj bele, hogy Európában minden nap meghal egy gyermek valamilyen közúti balesetben.
2: Igen.
3: És 18 további megsérül. De hogy nem az autók jönnek-mennek, és nem az autók parkolnak és foglalják el a közterületeket, hanem azokat emberek vezetik most még.
2: Ja, hát igen, persze.
3: Ugye
2: igen.
3: Általában. Hát azért itt az egész társadalomnak is változnia kell. És például volt az egyik előadó, Carlos Moreno, a párizsi főpolgármester tanácsadója. Talán emlékszel, beszéltünk erről a 15 perces város koncepcióról.
2: Igen, igen, rémlik.
3: Na, ezt ő hozta be a köztudatba, erőteljesen sikerkönyv, rengeteg előadás népszerűsítette ezt. Ő mondta, hogy valójában nem a percek száma a lényeg, hanem az, hogy a közelben legyen.
2: Igen.
3: Valamilyen módon, egy olyan sugarú körön belül, ami kényelmes, ahogy te is mondtad, ahogy felnőttél, a szolgáltatások, a munka, és biztonságosan el lehessen jutni, és egyébként életér a gyerekeknek, stb. Na és Párizsban az egyik program pont az, pontosan az iskola utcák kialakítása, amit igen, szerintem érdemes lenne átgondolni, hogy Magyarországon hol és hogyan lehetne ezt megoldani. Ez arról szól, hogy az iskolák előtt, Carlos Moreno szerint, egyébként a környék fővárosának kellene, hogy legyenek az iskolák, tehát a köré rendezni a dolgokat, de hogy néz ki egy iskola utca? Ezek olyanok, hogy le vannak zárva, tehát gyalogos forgalom tud menni.
2: Igen.
3: Ott csak, meg a gyerekek biciklivel, rollerrel, gördeszkával, stb. Növények vannak, nagyon szép kreatív ilyen utcafestések, nem egyet akár a gyerekekkel közreműködésben csináltak, hogy már amikor megérkezik az iskolába, és ahogy kijön az iskolából, már az egy kicsit szintén egy közösségi tér legyen, azon kívül ott ugye jobban szem előtt vannak, meg teljesen más úgy kilépni az iskolából, vagy oda bemenni, hogy nem egy autóból ugrasz ki, vagy egy autóba
2: persze
3: be. Nagyon jó példákat mutattak, nekem ez például nagyon tetszett, én gondolkodtam is, hogy mondjuk Cegléden hol lehetne ilyet csinálni.
2: Nehéz, hát mondjuk a Várkonyinál nehéz lenne azért, ami ugye a Kossuth-Ferenc és a Rákóczi közé van bezárva gyakorlatilag, de hát ugyanez igaz a gimnáziumra is, teszem azt, tehát azért itt azért el kéne gondolkodni, hogy hol lehetne lezárt útszakaszokat létrehozni.
3: Igen, nyilván nem mindenhol lehet, ahol főútvonal mellett épült az iskola, azzal nem nagyon tudsz ilyen szempontból mit kezdeni, de ahol mondjuk van egy mellék utca, ott egyáltalán nem biztos, hogy arra mellékutcára autós forgalomra szükség van.
2: Igen.
3: Gondolj bele, hogy biztos, hogy szükség van mondjuk a piacnál lévő Táncsics iskolánál mind a két kis mellékutcára.
2: Hát igen, ezen már el lehet gondolkodni. Igen, igen. Van is ebből probléma ott a parkolással minden nap, tehát ezzel foglalkozik ott a körzet képviselője is. Egyébként Imre G. Tibor nemrégiben volt nálam, és erről is beszélgettünk. Hát ezt azért nehéz megoldani, meg akármilyen megoldás születik, nyilván jönnének a berzenkedések emiatt, de mindent meg lehet szokni.
3: Igen. Beszélgettem ott például Milánó alpolgármesterével és munkatársaival, ők is több ilyet csináltak, ilyen iskola utcát, ahol nem lehet autókkal ott parkolni, be se hajtani, és kérdeztem, hogy mi lett az autókkal, hova mentek. Azt mondta, hogy ők úgy előzetesen szokták felméréseket csinálni, tanulmányt, hogy merre mehetnek, tehát mi lehet a hatás, és azt mondta, hogy úgy választották ki a helyeket, hogy úgy szépen eloszlottak. Meg persze nyilván törekszenek arra, hogy egyébként a városban csökkenjen az autók száma, de hogy például Milánóban meg lehetett oldani, és Párizsban meg lehetett oldani. Az elején Párizsban is mondták, hogy nem fog működni, de mégiscsak működik. Azon kívül az, hogy a gyerekeknek biztonságosabb legyen mondjuk az iskola vagy az óvoda környéke, az ellen azért hát kevés ember berzenkedik.
2: Persze, nem illik.
3: Az autósok is sokszor nagy rész szülők.
2: Igen.
3: Ők ezt megértik. Tehát mindenkinek a legfontosabb a gyermekének a biztonsága. És ezt megértik.
2: Persze, hát de ezért is van az is nyilván, hogy szinte az iskola padjáig el akarják vinni autóval a gyereket, nem egyszer, és erre alakult ugye az a kis mozgalom, ami hát vagy fog működni, vagy nem, majd meglátjuk. Uh-huh. Ugye a Suli Travel mozgalom, hogy a gyerekeket már itt a belső körforgalmon belül valahol lerakni, és akkor onnan már felnőtt kísérettel természetesen biztonságosan gyalog bemehetnek az iskolába, vagy az óviba. Hát azért még erre várni kell egy picit itt is szerintem.
3: Ez, amit mondtál, kezdeményezést, ez van ugye máshol is, talán beszéltünk
2: persze
3: is erről, és ez egy nagyon jó, hogy ezt Cegléden is bevezették. Itt most egy másikat mutattak meg, egy úgynevezett bike bus kezdeményezést, amiben összeállnak egy-két szülő, és biciklivel kísérik a gyermekeket is, tehát biciklivel mennek a gyerekek. Aha. Is, és nagyon jó videót mutattak, volt egy ilyen influencer, aki például ezzel foglalkozik, hogy különböző ilyen bike buszokat csinál, ez a Bike Bus World, talán így rákeresnek, és gyakorlatilag a videójában majd 25-30 gyerek ment ott biciklivel, az emberek integettek nekik, szólt a zene, időnként vannak hírességek is, itt például Justin Timberlake volt az eseményen, amit éppen bemutattak, úgyhogy ezek működnek és figyelemfelkeltők. De nagyon fontos, amit mondtál, hogy a gyerek biztonságban eljusson, és például amikor a pozsonyi gyerekeket megkérdezték, akik ezt a konferencián el is mondták egy ilyen színpadi részen, hogy mi lenne nekik jobb, mit hiányolnak még, az például ezek a biztonságos bicikli utak, amivel ők iskolába igen tudnának menni, vagy esetleg villamos közlekedés arra a részre, ami hova ők járnak iskolába. Tehát ez fontos, hogy meglegyen az útvonal, a kerékpársáv az nem elég, nyilván a szülők sem merik a kisebb gyerekeket kerékpársávon engedni. Védett kerékpárutakra van szükség ehhez.
2: Igen, meg időre lenne szükségünk még, hogy ezt kibeszéljük, viszont ugye közeleg úgyis a Nemzetközi Gyermeknap, úgyhogy szerintem még a jövő héten is gyerekezhetünk egy kicsit, ha
3: abszolút
2: gondolod.
3: Abszolút, van még téma benne.
2: Jó, jó, hiszen gondolom ott Pozsonyban is azért hát nem csak ennyiről beszéltetek, hanem ennél jóval több dologról, úgyhogy szerintem ezzel folytatjuk akkor a jövő héten gyermeknap előtt egy picivel, jó?
3: Rendben, rendben, várom.
2: Oké, ez volt a 87. rész, tehát itt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. Szebeni Dávidnak köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Cegléd Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, 18 óráig hallgathatnak rám. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretném.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. A hírek után azonnal Kamrád érkezik hozzánk, mégpedig a Be Mine című közös ismerősnek köszönhetően. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is.
8: Az időjárásról.
9: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
8: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek és lapszemlézek, na megjönnek a fontos hasznos infók és programokat is ajánlok, maradjanak velem!
1: Ceg!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Aszta.
6: És milyen szép.
7: Ah, mintha új lenne.
6: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a borsonline.hu felülettel. Szigliget Ivet éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval, Dudás Mikivel, és szerelmükből két tündéri gyermek született. A csinos édesanyja az utóbbi hónapokban méltósággal és hihetetlen lelki erővel viselte a sors csapásait, miközben végig óvó szeretettel vette körül a családját. Most azonban elérte a végkimerülés, ugyanis kisfia szervezetét egy kegyetlen betegség támadta meg, ami teljesen felőrölte a sztáranyuk a maradék energiáját is. Szigliget Ivet követőinek számolt be a legfrissebb lesújtó eseményekről. Kisfia, Miló elképesztően nehéz napokon van túl, miután egy rendkívül agresszív vírust kapott el. A kisfiú szervezete szinte azonnal feladta arcot a brutális fertőzésekkel szemben, az állapota pedig óráról órára romlott. Az aggódó édesanyja tehetetlenül nézte végig, ahogy imádott gyermeke legyengül. A kisfiú napokig szinte egyetlen falat ételt sem tudott lenyelni, és még a folyadékot sem bírta magában tartani. Az otthoni ápolás és a házi praktikák ekkorra már csődöt mondtak, így az édesanyának nem maradt más választása, mint hogy azonnal kórházba siessen a kicsivel. A szakszerű kórházi kezelések után az orvosok úgy látták, hogy a kisfiú állapota végre stabilizálódott annyira, hogy hazatérhessenek az otthonukba. A megkönnyebbülés azonban fájdalmasan rövid ideig tartott, és a fellélegzés csak pillanatokra adatott meg a családnak. Nem kellett sok időnek eltelnie az, hogy a rémálom előről kezdődjön, és az állapot romlás miatt szinte azonnal vissza kellett térniük a klinikára. Ivet szerint a helyzetük már-már horrorisztikus átok sorozatra hasonlít, aminek egyszerűen képtelenek látni a végét. Miközben Ivet a kórházban virrasztott a kisfia ágya mellett, otthon a másik gyermeke is ágynak esett. Ebben a kilátástalan és emberfeletti helyzetben Ivet édesanyja bizonyult a legnagyobb támasznak, aki egyetlen percig sem tétovázott. A nagymama magára vállalta a beteg Nara otthoni gondozását, hogy levegye a teret a végletekig kimerült lánya válláról. Így Ivet teljes figyelmével a kórházban fekvő kisfiára, Milóra tudott koncentrálni. Rajongók és barátok folyamatosan küldik a támogató üzeneteket a közösségi oldalakon, bízva abban, hogy a család végre kilábal ebből az időszakból. Mindenki reméli, hogy a gyerekek szervezete hamarosan legyőzi a makacs vírusokat, és Dudás Miki özvegye végre felélegezhet a hosszú ideje tartó embert próbáló traumák után. Szigliget Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a Lapszemlét, kedves hallgatók, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Az abszolút rangsor után itt van a Nemzeti Sport poszton kinti rangsora is, írja tehát a portál. Nem meglepő módon a bajnok etót 6 játékos képviseli a legjobbak között, természetesen labdarúgásról van szó, míg a Ferencvárosnak mindössze másfél hely jutott rangsor értékeléssel, címlapsztori két oldalon, az újságformátumban és a sportoldalon, a nemzetisport.hu felületen. Szondi Zoltán szerint állandó nyomás alatt játszott a Csíkszereda. A román élvonalban a lábát megvető székelyföldi klub elnöke Szabó István edzői kinevezéséről, a romániai futballközegről és a magyar politikai élet változásának várható hatásáról is beszélt Bodnár Zalánnak. Dembélé az idén mindent meg akar nyerni. A Paris Saint-Germain aranylabdása a budapesti BL döntő és a közelgő világbajnokság előtt vetemedett erre a kijelentésre, így fogalmaz az újságíró, és nehéz vele vitatkozni. Pont. Hogy folytatódik a mondat, kiderül a sportoldalról. Jégkorong válogatottunk vasárnap bent maradt, hétfőn pedig megszorongatta az amerikaiakat. Az NHL sztárok nagyját nélkülöző Egyesült Államok ellen 3-5-nél kapus lehozatallal próbáltuk meg a csodát, ebből végül 3-7 lett, de ha valami miatt nem kell szégyenkeznünk, az ez a vereség. Kapolcsi Szabó Bence egyoldalas helyszíni tudósítása olvasható a sportoldalon és az újságformátumban. Is. És még 5. meccs dönt a férfi kosár aranyról. Bondár ismét közel volt a Svitolina veréshez. Vívó érmek és fájó párbajtőr kudarc. A montreali Form 1-es nagyi utózöngéi csak tőmondatokat emlegettem most, de ezekkel a témákkal persze részletesebben foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is. Jó olvasgatást kívánok!
0: Szemlét Rádió! 92!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
11: Cegléd Rádió.
12: Friss zenék és egykori kedvencek.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hidegfront érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ceglédrádió.

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Zara Larsson énekel majd nekünk, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is.
2: Az időjárásról.
7: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában is Üveges András. Remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal dalokkal, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz május 26-ával. Tartsanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre Eceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
9: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
5: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismeret.

0: hallgatók, május 26-a van a mai napon, a Fülöpök és az Evelinek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Gyöngyvér és Aladár nevű ismerőseiket is. A Fülöp a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. Az Evelin a francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő. Más magyarázat szerint a keltagál Evelin név változata, jelentése kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. Bármi is legyen az igazság, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk most dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak ezért is velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 100 évvel ezelőtt született Miles Davis, amerikai jazzmusikus, komponista, a jazz rock megteremtője. 72 éves ma Marianne Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. 1982-ben csatlakozott Lloyd és Mertens mellé az akkor még Forever Young néven futó formációba, amely hamarosan Alphaville-re változtatta a nevét. Az 1980-as években az együttes siker korszakában olyan dalokat énekelt el, mint például a Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, és még sorolhatnánk. Ének hangja több oktáv terjedelmű tenor, angol nyelven énekel, munkássága nagyban hozzájárult együttes a nemzetközi hírnevéhez, ahol főként az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban értékel legnagyobb sikereiket. Az Alphaville 90-es évek elejéig stúdióprojekt volt, ám ezt követően Goldék elkezdtek sikeres koncerteket is adni, valamint megalapították az együttes weboldalát Moonbase néven. A 21. századra Marianne Gold maradt az Alphaville utolsó aktív alapító tagja, amely együttessel 2017-ben jelent meg a legutóbbi albuma, ha jól tévedek, Strange Attractor címmel. 2018. május 25-én, 26-án két élő koncertet adtak, mégpedig Hollywoodban, a Whiskey Go-Go Clubban, melyeket élőben közvetítettek, de hát ezen kívül is adtak koncertet, férjét is tessék, sőt olyannyira, hogy Magyarországra is érkeznek, október 30-án felép majd az Alphaville, az MVM Domban, itt tehát Magyarországon, Budapesten. Marianne Gold tiszteletére már is szól egy dal, természetesen az Alphaville előadásában.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, ma lenne 64 éves Colin Van Camp, azaz Black Brit énekes. 1981-ben jelent meg első kislemeze, a Human Futures, 1986-ban került piacra kislemezként a Wonderful Life, amit egy évvel később egyébként újra kiadtak, vagy kijött a nagy lemez formátum is. A rádiók ezután kezdték el világszerte játszani a dalt, mi is játsszuk, mindjárt meg is történik ez. A lemezen szerepelt a Sweetest Smile is, ami szintén sláger lett. Az énekes 8 további albumot jelentetett meg Black név alatt, Colin Van Campként pedig 6-ot, de a Wonderful Life című album volt ugye a legsikeresebb köztük. 2015-ben Blind Faith címmel adták ki utolsó lemezét, ami egyébként a mellesleg jó kritikákat kapott, Cork-ban élt feleségével és 3 fiával. 2016. január 10-én autóbalesetet szenvedett Írországban a Corki repülőtér közelében. A súlyos felsérülése miatt mesterséges komában tartották, de megmenteni nem tudták, január 26-án hunyt el, és ahogy mondtam, ma lenne 64 éves Black, ő énekkel legismertebb dalát azonnal játszom.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, még egy születésnapos zenészt meg kell említenem. 62 éves a mai napon Lenny Kravitz, négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző, multi-instrumentalista zenei producer, színész és rendező, zenei stílusa a rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, hard rock, pszichedelikus pop, folk elemeire épül. Dalaiban az éneklés mellett gitározik, valamint több hangszeren, basszusgitár, dobbi, lentyűs, ütős és húvos hangszerek is játszik. Felvételeit maga készíti stúdiójában, 4 egymás követőjével nyerte meg egyébként a Grammy díjat legjobb férfi rock előadóként, mely a legtöbb győzelemmel rendelkezik ebben a kategóriában. Szintén csúcsalható a legtöbb egymás követő győzelmek tekintetében a férfiaknál. Több más díjra is jelölték, köztük American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards és Blockbuster Entertainment Awards díjat is magáénak tudhatja. Ő játszotta Cinna szerepét ugye az Éhezők viadala című filmsorozatban, de hát láthattuk más alkotásban is, de talán ez a legismertebb. Lenny Kravitz tehát mai ünnepi 62. születésnapját, na, hogy ő következik itt a Czegnit Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Te mész arra, én meg erre?
9: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
8: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
9: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
8: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
10: Végre egy új családi program.
11: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Cegléd Rádió.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra szak. Ellen Walker érkezik hozzánk hamarosan, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt.
2: Az időjárásról.
7: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, ha minden igaz, utána jön majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, így jönnek szépen sorban a műsorvezetők. Most meg a dalok érkeznek, a Ceglédiek kedvencei, fontos hasznos infók, programajánló és persze a lapszemle. Tartsanak velem!
1: Ceglédrádió! 92.5!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közösség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ismét forra levegő Eszenyi Enikő körül. A hétvégén robbant a hír, hogy felfüggesztették a tervezett rendezését a Debreceni Színházban. Történt ez alig pár nappal azután, hogy Lengyel Tamás színész nyilvánosan nehezményezte, miszerint a mai napig nem tudni, mi történt a Vígszínház volt igazgatója viselkedését kivizsgáló bizottságban. 6 évvel ezelőtti botrány óta Eszenyi megítélése meglehetősen vegyes. Van, aki a mai napig kerüli, mint a tüzet, miközben az elmúlt években itthon és külföldön is nagy sikerű bemutatók kerültek a neve mellé. Egy hete az egyik Tiszás képviselő, nem Nagy Ervin, megkeresett és megígérte, hogy utána jár annak, mi történt valójában. Azt mondta, megszerzi az anyagot, és majd mindenki tájékoztat arról, milyen megállapításokra jutott a bizottság, ha pedig az iratokat tényleg megsemmisítették, akkor feljelentést ezt ismeretlen tettes ellen, hogy kiderüljön, kitüntette el azokat jogtalanul, mondta az interjúban Lengyel Tamás színész. Szombaton újabb bomba robbant. Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója közleményt tett közzé a Teátrum oldalán, amelyből kiderült, hogy felfüggesztette az Eszenyivel való munkát. Az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-áig végleges döntést fogok hozni. A Csokonai Nemzeti Színház vezetősége elkötelezett a biztonságos, egymás méltóságát maradéktalanul tiszteletben tartó, a bántalmazástól, elfogadhatatlan viselkedéstől mentes, támogató munkakörnyezet biztosítása mellett. Intézményünk etikai kódexe és alapelvei minden munkatársunkra és alkotónkra egyformán és kötelező jelleggel érvényesek, melyeknek alapja az emberi méltóság mindenkori tiszteletben tartása, állt a Vadász Dániel által aláírt közleményben. Örülök neki, hogy felfüggesztették, szerintem már csak nem Csák Károlyt kéne megkérdezni arról, megkérdezi a társulatát, hogy akarnak-e együtt dolgozni Eszenyi Enikővel, reagált a hírre a lapnak Lengyel Tamás, utalva arra, hogy nemrég kiderült, jövőre Eszenyi a József Attila Színházban rendez majd, ám nem Csák Károly a megkeresésre eddig nem válaszolt. De mégis mi történt az elmúlt 6 évben? Vajon jogosak az újabb támadások, avagy a másik oldalnak van igaza, amely szerint nem kellene élete végig bűnhődnie Eszenyi Enikőnek a múlt miatt? Hát, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, értesülni fogunk. Ezt a témát feszegeti, tehát, ahogy mondtam, ennél is részletesebben a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Rubint Réka és Schubert Lara kapcsolata már a szorosabb, mint valaha, de ez nem mindig volt így. Az anyalánya viszonyt hosszú évek konfliktusai terhelték, különösen Lara tinédzser korában, amikor a lány minden ellen lázadt és nem akarta, hogy bárki beleszóljon az életébe. A forduló pontot Réka súlyos betegsége hozta el, amely nem csak a család mindennapjait, hanem az egymáshoz való viszonyukat is gyökeresen megváltoztatta. Réka most őszintén beszélt arról, hogy nevelési hibákat követett el, különösen első szülött gyermekével, Larával kapcsolatban. Voltam Réka a telefonjában, vallotta be a TV2 Titkok Ramónával című műsorában, amit a Story idézett, ezzel arra is utalt, hogy a lánya nem anyaként tekintett rá. Elmondása szerint Lara volt az, aki kikaparta a gesztenyét a testvérei számára, miközben ő maga is tanulta, hogyan lehet jó szülő. Az édesanyja elismerte, hogy túlzottan engedékeny volt, és nem tudta megfelelően kezelni a lánya makacságát. Nem tudtam őt büntetni, hanem mindig megajándékoztam, de ezt nem javaslom senkinek, fogalmazott. A fiúkat szigorúban nevelték, mivel a férje, Schubert Norbi jobban beleszólt a nevelésükbe, de Laránál ezt nem engedte. Lara maga is elismerte, hogy fiatalabb korában nehéz természetű volt, és sokszor szembe ment az édesanyjával. 15-16 évesen nem akartam, hogy bárki beleszóljon az életembe, lázadtam, minden ellen mesélte. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy édesanyja makacsága és az ő akaratos természete sokszor ütközött, ami tovább nehezítette a kapcsolatukat. Az elmúlt 4 évben azonban minden megváltozott, különösen azóta, hogy Rubint Rékát a rák egyik ritka fajtájával diagnosztizálták. Lara szerint ez az időszak teljesen átformálta az életüket. Nem lehetett tudni, hogy lesz-e anyának holnap, mondta, kiemelve, hogy a betegség rávilágított az együtt töltött idő fontosságára. A család minden tagjának fel kellett nőnie a helyzethez, és Réka is jelentős változáson ment keresztül. A betegségemnek köszönhetően, mint a kicseréltek volna. Egyáltalán nem kiabálok, ami régen elképzelhetetlen volt, mondta. Az édesanyja olaszos temperamentum helyett ma már a nyugalom és a megértés jellemzi a kapcsolatukat. Lara is más szemmel tekint az édesanyjára, és ma már barátként is számít rá. Ma már felhívom mindennel anyát, már nem akarok koppanni, vallotta be. Hozzátéve, sokkal jobban megérti az édesanyja döntéseit és tanácsait. A blik.hu oldal tehát Schubert Norbi lányával, Larával és kedves párjával, Rubint Rékával is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik. Élénk, főként az ország északi felén erős észak-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezés előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős, hajnalra erősebben leül a levegő, 5-13 fokot méretünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt. Most Becker Betty lesz, aztán meg Vörös Nándé, meg legközelebb holnap jövök. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitás védelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevbe térő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is.
1: Az időjárásról.
6: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közös dalával köszöntem be a mikrofonnál Becker Bernadett, köszöntöm a kedves hallgatókat, akik velem tartanak a következő szűk két órában. Ezen a héten is velem kell, hogy beérjék ebben a műsorsávban, ez van, remélem azért nem olyan nagy baj, és már most rögtön tisztázok egy nagyon-nagyon fontos kérdést, nem marad el sem Rend a lelke, sem heti rendőrségi összefoglaló című műsorunk, csak egy kicsit tolódik a pünkösd miatt, meg amiatt, hogy rájöttem, hogy valójában bármennyire is szeretnék, és bármennyire is azt gondoltam eddig, nem tudok egyszerre két helyen lenni, és ez most így alakult. Szóval a lényeg, lesz majd mind a kettő magazin, csak nem ma éppen. Ma színes hírekkel, fontos információkkal, és névnapköszöntővel is készültem, hiszen azért még nem múlt el a nap, bőven május 26-a van még.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Ma még jó pár óra május 26-ából, tehát köszöntetem még a névnaposokat, ők a Fülöpök és az Evelinek. A Fülöp a görög Filiposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentés a lókedvelő, és a hölgyekkel kellett volna kezdenem. Evelin, a francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő, más magyarázat szerint a keltagár Eblin név változata, jelentése kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. Kedves Evelinek, kedves Fülöpök, nagyon-nagyon-nagyon szép estét, nagyon boldog névnapot kívánok!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Ha már belekukkantottam a kalendáriumba, akkor jöjjön egy-két születésnapos is, kettő, csupán azért, mert Helena Bonham Carter az egyik születésnapos, Oscar-díjas angol színésznő, akiről ma olvastam egy-két érdekességet, ezt szeretném majd megosztani a kedves hallgatókkal, és a másik pedig egy zenész, Black, vagyis Colin Van Combe, brit énekes legismertebb slágere, a Wonderful Life, jöjjön tehát ez, köszöntse a születésnaposokat!

esett Helena Bonham Carter, akit én azt gondolom, hogy mindenki ismer, csak nem biztos, hogy tudja a nevét. Egy nagyon karakteres, nagyon jellegzetes hangú, alakú, arcú, kisugárzású, kiváló színésznőről van szó, aki Jane Bonham Carter bárónő elsőfokú unokatestvére és H.H. Askit néhai brit miniszterelnök dédunokája, és akit nem vettek fel a Cambridge-i egyetemre, nem azért, mert rossz tanuló lett volna, hanem mert attól tartottak, hogy a színészkedés miatt otthagyja majd a tanulmányait. Emiatt vetette bele magát teljes erőbedobással a színészetbe, úgyhogy ezért hálásak lehetünk az egyetemnek. A Harcosok klubja című filmben Maria Singer karakterét Judy Garland életéről mintázta, hogy minél hitelesebb legyen. A rendező David Fincher gyakran fel is hívta Garlandot tanácsért. És ő volt, aki visszautasította Bess szerepét Lars von Trier drámájában, a Hullámtörésben, miközben szex jelenetek miatt. A szerepet végül Emily Watson játszotta, aki Oscar jelölést is kapott az alakításáért. 2006-ban egy barátnőjével együtt indította el saját divatmárkáját, de Pantalone néven. A vásárlóknak egy kérdőívet kell kitölteniük a kedvenc filmjeikről, ha farmert akarnak vásárolni, hogy teljesen egyedi nadrágokhoz jussanak, amit a válaszaik alapján készítenek nekik. És ő az, aki 3 hétig edzett egy akciójelenetre a Harry Potter és a Főnix rendje film forgatásán, amit végül kivágtak a filmből. Nagyon sokáig alkottak egy párt Tim Burtonnel a Majmok bolygója forgatásán. 2001-ben találkoztak, a forgatás alatt szerettek egymásba. Helena nem költözött Burtonhez, a rendező inkább vett 2 egymás melletti házat maguknak, amiben külön, de mégis együtt éltek. 2 gyerekük született, sosem házasodtak össze, 2015-ben 13 év együttélés után szakítottak. Az édesanyja pszichoterapeuta, akinek Helena ezért fizet, hogy elolvassa a forgatókönyveket és mondjon szakvéleményt a karakterek motivációiról, és távoli rokonak Kate Middletonnak is, hogyha ez számíthat. Szóval 50 éves lett tehát a kiváló színésznő, Helena Bonham Carter. Tényleg egy nagyon különleges jelenség a filmen. Bizonyára az életben is, de a filmeken teljesen biztos. FM 92.5 Szeglédre. Szeglédre. Szeglédre.

0: és ha már kicsit belenyúltam a sztárok életébe Helena Bonham Carter köszöntésével, akkor maradok is itt, és jöjjön egy olyan dinasztia, akik megkerülhetetlenek, hogyha a filmekről van szó. Ez a Baldwin család, érkezik a kis testvér, megható videóval tudatta a világgal második terhességét a 30 éves sztárcsemete. Újabb taggal bővül Hollywood egyik legmeghatározóbb színész dinasztiája, miután a népszerű sztárcsemete hivatalosan is megerősítette a gólya hírt. A 30 esztendő színésznői zenei producer párja egy végtelenül kreatív, szívmelengető felvétellel tudatta a rajongókkal, hogy úton van második közös gyermekük. A Baldwin név évtizedek óta megkerülhetetlen fogalom a nemzetközi filmvilágban, a dinasztia legújabb generációja pedig most ismét gondoskodott tehát arról, hogy a család a bulvárlapok címlapjára kerüljön. A 30 éves Ireland Baldwin ugyanis nem más, mint a 68 esztendős hollywoodi legenda Alec Baldwin, valamint a 72 éves Oscar-díjas ikon Kim Basinger egyetlen közös lánya. Így érthető, hogy a születése óta kiemelt figyelem kíséri a magánéletét, bár Ireland maga is kipróbálta magát a színészetben és a modellkedésben, az utóbbi években leginkább a kiegyensúlyozott családi életére és az anyaságra koncentrált, miközben folyamatosan betekintést engedett a követőinek a korántsem mindennapi hétköznapjaiba. A híresség és párja a 41 éves Rák polgári nevén André Alain Anhos, Grammy-díjas zenei producer, már eddig is egy imádnivaló kislány, holland büszke szülei voltak, akivel egy kifejezetten bohém, állatbarát környezetben élnek együtt. Ireland közösségi oldala alapján ugyanis nem kevesebb, mint 6 mentett kutyával osztják meg az otthonukat, és a modell nemrégében még arról posztolt meghatottan, mekkora öröm számára, hogy tinédzser kora óta hűséges ebtársai, a Kota nevű Husky és a London nevű német US, mekkora szeretettel fogadták be a család legkisebb tagját. Ebbe a harmonikus nyüzsgő és szeretetteljes idillbe érkezik meg hamarosan a legújabb családtag, a büszke szülők pedig egy olyan rendkívül ötletes és szimbolikus vizuális bejelentést választottak a nagyvilág tájékoztatására, amely azonnal elolvasztotta a rajongók szívét az Instagramon. Ha kíváncsiak rá, hogy tulajdonképpen mi is ez, akkor mondjuk a femcafé.hu oldalt ajánlom szíves figyelmükbe, de én közben azon vigyorgok folyamatosan, hogy van egyszer egy leányzó, akit úgy hívnak, hogy Ireland, vagyis Írország a keresztneve, akinek, mindjárt mondom, van egy London nevű kutyája, amely német juhász, London néven, és a másik gyermeküket, a nagyobb gyermeküket pedig Hollandnak, ezt nem kell azt hiszem magyarázni, hívnak. Hát, ameddig térkép van előttük, és addig nincsen nagy baj, de úgy tűnik, hogy nekik térkép jutott, és nem utónévkönyv, ha egyáltalán náluk van olyan.
1: Szeglét Rádió! 92.5.
0: És tudják, nekem mindig mindenről valami film jut eszembe, és nyilvánvalóan a Baldwin családról is. Ha még nem látták a Megmaradt Alice-nek című filmet, akkor nagyon-nagyon ajánlom, de olyan napra, olyan estére, amikor egyébként lélekben erősek van, honnan lefelé menni. Nagyon-nagyon-nagyon kiváló film. Csak úgy mondom, hát ha valamit éppen keresnek nézelődni.

0: Újra elindul a szúnyoggyérítés a városban május 27-én szerdán földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Szegvédváros közigazgatási területén belül. A gyérítési munkákat a Rovért Kft. Végzi. A munkát a tervek szerint a késő esti órákban rossz idő esetén egy-két napos eltéréssel végzik. Menekköt képzéses eljárással juttatják ki a szert. Ez a módszer a már kifejlett csípőszúnyogok ellen használható, azonnal csökkentve a szúnyog általmat. Az alkalmazott írtószer az engedélyezett kijuttatási mennyiség esetén emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de más rovarokra hat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a területen előforduló méhek védelmére. A kezeléseket csak a méhek kaptárba vonulása után kezdik meg, és az éjszakai órákban végzik. Vívőanyagként kizárólag fehérolajat használnak fel. A melegködös eljárás nagy előnye, hogy a létrejött fehérköd képes bejutni a növényzettel fedett területekre is, így megfelelő hatékonyságú. A melegködös gyérítés füstképződéssel jár, amivel a levédendő területet elárasztják. A lakosság részére azt javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján, vagyis ugye a tervek szerint tehát szerdán este gyűjtsék össze vagy takarják le. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsik közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. Hívja fel tehát a figyelmet rá közleményében a Várvagnon Profit Kft.
1: Szegléd Rádió.
0: És nem mellékesen, ma este is lesz szúnyogítás, de biológiai és legfőképpen vizes területeken, magyarán a tó környékén, úgyhogy azt annyira nem fogja észrevenni a lakosság, és még egy megjegyzés, ne kövessék el azt a hibát, hogy megpróbálják követni a melegködképzéses eljárással szúnyoggyérítő autót, mert nem fognak látni egy kukkot sem, ugye én a televízióban dolgozom alapvetőleg, és amikor forgattunk erről a bizonyos szúnyoggyérítéssel, akkor muszáj volt követnünk nyilvánvalóan, hogy képünk legyen róla. Hát túl sokat nem sikerült látni. Ezt ne tegyék.
1: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Már is lezárja az órát Mariah Carey és Jay-Z közöse, ez lesz itt a Heartbreaker, hogy utána jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és utána indulhasson egy újabb óra Fischer és Jennifer Lopez közösével Waiting for Tonight.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is.
1: Az időjárásról.
4: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Fischer és Jennifer Lopez közösségével, helyesebben Jennifer Lopez dalával, Fischer feldolgozásával, a Waiting for Tonight-tal elindult egy újabb óra, az óra, aminek a végén el is búcsúzom, egy ilyen rövid műszak itt a 92-ten a mikrofonnál Becker Bernadett, ebben az órában igyekszem hasznos információkkal szolgálni, lesz szó a várható időjárásról és egyéb hasonló, valóban fontos dologról, és persze jönnek a közös ismerősek, szóval év már is itt a folytatásban, ez a Szaladok, én egyelőre még sehova.
1: Helyi információk első kézből.

0: Nagyon gyorsan, nagyon-nagyon aktív és sűrű ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen nyár vár ránk. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap hideg front vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati ország részeken fordulhat elő zápor, zivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön a fátyolfelhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, miközben kissé felfrissül a levegő. Délután 24-25 fok köré mérséklődik a hőmérséklet, az északnyugati szél időnként még erősen fújhat. Pénteken továbbra is száraz, kellemes napos idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést. A délutáni hőmérséklet 24 és 26 fok között alakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad, csupán néhol élénkülhet meg átmenetileg. Aztán szombaton a nap első felében túlnyomóan napos idő várható, majd később megnövekedhet a gomoly felhőzet. Zivatarokra főként késő este lehet esély. A déli-délnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra ismét 26 és 31 fok közé melegedhet a levegő. Lehet, hogy most már valóban el kellene gondolkodni a siesta bevezetésén. Ez a napközben néhány órás. Mindenki vonuljon el a hűvösbe és ne csináljon semmit, aztán majd dolgozunk délután és este. De ennek tényleg nem sok értelme lesz így.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Klub eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten, május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Újra elindul a szúnyoggyérítés a városban május 27-én szerdán földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Cegléd város közigazgatási területén belül. A gyérítési munkákat a Rovért Kft. Végzi. A munkát a tervek szerint a késő esti órákban rossz idő esetén egy-két napos eltéréssel végzik. Melegköd képzéses eljárással juttatják ki a szert, ez a módszer a már kifejlett csípőszúnyogok ellen használható, azonnal csökkentve a szúnyog ártalmat. Az alkalmazott írtószer az engedélyezett kijuttatási mennyiség esetén emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de más rovarokra hat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a területen előforduló méhek védelmére. A kezeléseket csak a méhek kaptárba vonulása után kezdik meg, és az éjszakai órákban végzik. Vívőanyagként kizárólag fehérolajat használnak fel. A melegködös eljárás nagy előnye, hogy a létrejött fehérköd képes bejutni a növényzettel fedett területekre is, így megfelelő hatékonyságú. A melegködös gyérítés füstképződéssel jár, amivel a levédendő területet elárasztják. A lakosság részére azt javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján, vagyis ugye a tervek szerint tehát szerdán este gyűjtsék össze vagy takarják le. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsik közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. Hívja fel tehát a figyelmet rá közleményében a Várvagnon Profit Kft.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hercegvédváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.
1: Az

0: Amről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap már beszélgetéssel, sőt lehet, hogy beszélgetésekkel is érkezem, de addig még sok minden történik, már is érkezik Vörös Nándi, és vele a Ceglét hangja, aztán holnap reggel beköszön 6 órakor Süveges András, én pedig tehát érkezem holnap este, addig is viszont hallásra.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tiszapárt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Tendit hallják és a Cegdét hangja című műsort itt az FM 92.5-ön. Remélem velünk tartanak, mert hogy ez az a műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság@cegdedradio.hu-ra, de a facebook.com/cegdedradio oldalon is írhatnak nekünk. Azért az első kettő szokott a legnépszerűbb lenni, és ma egy olyan kérdéssel megyünk tovább, amit már hallhattak. Volt már kivételes élményben része? Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is egy alkalommal hallhatták már ezt a témát, de annyi érdekes válasz jött, hogy még mindig van olyan üzenetünk, amit nem olvastam be, szóval ezekkel kezdünk majd a műsor elején, és hogyha esetleg van kedvük csatlakozni, akkor megtehetik, hogy írnak nekünk az említett elérhetőségeken, és az önök válaszait is nagyon szívesen beolvasom. Ugye ebben a témában olyan élményekre vagyunk kíváncsiak, amikor valamilyen véletlen folytán keveredtek, mondjuk egy híres ember közelébe, vagy egy olyan helyre, ahol nem járhat más. Szóval nem azért, mert befizették magukat, így volt tervezve, és feljutottak a, nem tudom, az Eiffel-torony tetejére, hanem mert valamilyen véletlen folytán úgy alakult, hogy különleges élményekbe keveredtek tehát. De vannak is ilyenek, és mindjárt megértik, mire gondolok. Például András üzenete: jártam a 4-es metró alagútjában, amikor még építés alatt állt. Körbevezettek minket, tök érdekes volt megnézni, hogy amúgy milyen egy metró alagút, amit tulajdonképpen sosem lát az ember. Minden alagútnak van neve, és ott van a fölötte egy kis táblán női nevek általában, de már nem emlékszem pontosan, hogy mik voltak. Tehát ilyen üzenetekre gondolunk, amikor egy kivételes élményben van része valakinek, mert hogy ilyen helyre keveredett, mint ahogy ebben az esetben is. De van másik üzenetünk is még az elmúlt adásból. Nagyon menő sztorik vannak, nekem olyan túl izgalmasak nincsenek, legalábbis nem külső szemlélők számára. Nekem viszont a szakmámból kiindulva annál nagyobb élmények jártam. Hegyi Karabakban a második háború után, tudom, hogy itthon nem én vagyok az egyetlen, de na, találkoztam külügyminiszterekkel, diplomatákkal, olyanokkal vagyok jó kapcsolatban, akik nálunk szolgálnak. Ezt egy névtelen üzenetküldőtől kaptuk, de természetesen nekünk így is írhatnak üzenetet, ha valaki nem szeretné vállalni a nevét, nincsen akadálya, nem vállalta a következő hallgató se, pedig egyébként tök büszke lehet rá. Néha nagyon magasra mászok, legtöbb a 9. emelet volt, épületek külső állványzatán, de nem szeretem, félek. Ez persze csak nekem extra, a munkások jönnek, mennek mellettem, voltam néhány érdekes padláson és pincében is. Hát ipari alpinistának tippelnélek, de nem vagyok benne biztos, remélem, hogy nem külső falon mászol, mondjuk biztosítás nélkül, főleg, hogyha félsz is, mert akkor tényleg nem biztos, hogy ez, ami hozzád való munka, vagy időtöltés, minden esetre ez is nagyon durva, hogy ilyen helyeken megfordulhat az ember, akár a munkájából adódóan. Volt már kivételes élményben része? Ez a Cegléd hangja mai kérdése. Lehet, hogy ismerős a téma, de ne aggódjanak, már egészen új válaszok jönnek, úgyhogy tartsanak velünk, és ha gondolják, válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, volt már kivételes élményben része? Ne lepődjenek meg, hogyha ismerős a kérdés, két adásban is foglalkoztunk már ezzel, de teljesen új válaszok jönnek ma, még korábban bennmaradt válaszokkal megyünk tovább az elején. Már is itt van Zoli üzenete. Egy üzleti úton egy kavarodás miatt a 100 tagú cigányzenekar két prímása között utaztam 12 órát repülőn. Arany ember volt mind a kettő. Megkérdeztem, mi volt az ő legfelejthetetlenebb utazós élményük. Egyhangulag azt szavazták meg, amikor Mexikóban kisétáltak a szállodából, beszálltak a buszba, kitört a földrengés, és a szemük láttára omlott össze a szálloda. Hát ez azért komoly. Tehát nem csak, hogy két ilyen emberrel találkozol, véletlenül, hanem még mesélnek egy ilyen sztorit is, amikor pont elhagyták a szállodát, és gyakorlatilag utána összedől, ahol még pár másodperc azelőtt benn voltak, nagyon durva. Egy következő üzenet, munka miatt volt ilyenben részem, de ez inkább rémálomszerű volt. Állati fehérje feldolgozóban láttam olyan dolgokat, amikre nem voltam felkészülve. Az üzembe bemegy az elütött rókától kezdve a megmaradt lófejig minden, ami valaha élt, és kijön a vegytiszta állati fehérje. Olyan tiszta, hogy amikor kijött, senki nem mondja meg, hogy ember vagy egér volt a bemenet. Hú, hát ez is kemény. Ezt egyébként Gábortól kaptuk. Nem feltétlen kell pozitív élménynek lennie, hogyha megírják nekünk a kivételes élményt. Lehet ez negatív is, mint ahogy ebben az esetben. Persze nyilván inkább, ami szívet melengető, az a másik oldal, de ilyeneket is nagyon szívesen fogadunk, és köszönjük szépen. Évekig jártam egy másik városba jégkorong meccsekre, a kedvenc pulcsim is csapatlogós, az ominózus napon is ebben voltam. Egyik egyetemi kislétszámú órán egy srác mellettem ült, hatalmas jégkorong tetoválása a vállán, beszédbe elegyedtünk, kiderült, hogy a helyi amatőr csapat kapitánya. Egy hétre rá már jártam velük edzésre, adtak pótfelszerelést, még nem volt sajátom. Na, ezek tényleg olyan szerencsés véletlenek, amikor így közel tudunk kerülni a kedvenc sportunkhoz, sőt, akár részt is tudunk venni benne ezek szerint, úgyhogy ez is tök jól jött ki, ezt is köszönjük szépen. Még egy üzenet, Covid két hulláma között a barátaink kiköltöztek Londonba, majd meghívtak magukhoz, ott töltöttünk egy hetet, de egy nap kivételével elég rossz idő volt végig. Az egyetlen napsütéses napon kimentünk a Primrose Hillre, épp fröccsözős piknikeltünk, amikor beszállt a pokrócunkra egy labda, meg utána egy rohanó kutya. Tom Hiddleston kutyája volt, sűrű bocsánatkérések közepette, vette vissza a labdát, valami cukrászdában vett sütit és ragaszkodott hozzá, hogy akkor ezt nekünk adja, és együk meg, ha már itt széttúrta a kutyája a piknikes helyünket. Hogyha valakinek nincs meg Tom Hiddleston, hát a Marvel filmekben Thor féltestvérét, Lokit játszotta ő, sőt, saját sorozata is volt, de más filmekből és sorozatokból ismerős lehet. Ha nincs meg, akkor keressenek rá nyugodtan, de ez egyébként tényleg nagy élmény lehetett. Nem is ti mentetek oda hozzá, hanem ő jött oda hozzátok, szinte kényszerből, és még süteményt is kaptatok tőle. Nagyon szépen köszönjük, és ilyen történetekkel megyünk tovább a zenék után is. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Volt már kivételes élményben része? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, ami már ismerős lehet, és még bent maradt üzeneteink is vannak az előző két adásból, de most már ebben a blogban újak is érkeznek, úgyhogy mindenki figyeljen, aki most írt üzenetet, vagy aki még nem írt, de szeretne, az megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Diákként nyári alkalmi munka keretében végeztünk haverral gépek karbantartását a városi hulladékgazdálkodási telephelyen, mert a szerződésben álló cégeknek nem volt türelme vagy kapacitása rá. Így jutottunk be a városi szeméttelepre, elmondhatatlanul nyomasztó volt az a sok szemét, plüss, lemez, bármi kidobva és halomba rakva. Látva, hogy válogatják a hulladékot és ahogy komposztálják a biohulladékot. Ugyancsak érdekes, de kevésbé vidám volt, hogy a városi krematóriumba is bejutottam így. Az ottani dolgozó jó kedvében volt és megmutatta, hogy zajlik egy hamvasztás, hogy működik a berendezés, mennyi minden implantátum van egy emberben, mi történik a nem elhamvadó részeinkkel és hogy férünk bele egy urnába a folyamat végén. Láttam élőben egy testet hamvadni és láttam egy másik testet, aki sorban állt. Láttam azt, hogy az út végén milyen rutin folyamaton esik át mindenki. Hát ugye nem mindenki, mert valaki a temetést választja, bár én egyébként valamiért azt gondolom, hogy hamvasztás párti vagyok inkább, ha majd egyszer sor kerül erre, remélem még nem mostanság lesz. Nagyon durva, amikor még olyan szeméttelepek voltak, a gyerekkoromban még voltak ilyenek, hogy tényleg csak így kihorták a város szélére, akkor én is jártam kint egyszer, és hát az is megrendítő volt, de egy ilyen tényleg egy fővárosi szeméttelep, az milyen durva lehet, a krematóriumról meg hát szerintem ne is beszéljünk. Nagyon durva téma, de kivételes élmény, ez minden esetre tény, úgyhogy köszönjük Zsombornak, hogy elküldte nekünk ezt az élményét. Sziget nagy színpadon álltam a Hinterlandnál, azaz Oldalt, onnan láttam a 10.000-es tömeget a koncerten. Sok celebet ismerek a munkám miatt, de ezt nem sorolhatom fel. MNB logisztikai raktárában az orrom előtt tolták el az 5 milliárd cash-t tartalmazó rekeszeket, de az elosztóban maga a cash is látszódott, olyan 250 millió volt kiterítve. Fura mód szorongás jött rám ennek láttán, plusz egy légtérben voltam egy oxigén csökkentett raktárban, kb. 200 milliárd forinttal. Hát ezek is nagyon durva összegek. Igen, valószínűleg a bankhoz lehet közöd, nem lepődnék meg, és hát igen, ilyenkor azért olyan mennyiségű, elképzelhetetlen nagyságrendű pénzekkel van testközelben az ember, hogy az biztos, hogy különleges élmény. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, lássuk, mi van még. Én nem érzem különlegesnek, mert csak egy munka, de sok nagy gyárat terveztem és bemehetek olyan üzemi területekre, ahol kevesen léphetnek be. Ismerek minden helyiséget, a rendszereket, én gondolom ki, hogy mi, hol legyen és hogyan. Ha valami nem tetszik, akkor az építészek átraknak egy falat, vagy kérek egy új helyiséget. Aztán megépítik a gondolataimat sok 10-100 emberrel hónapok, évek alatt, majd használatba veszik az átlag dolgozók, akik kapnak egy belépőkártyát, és lehet, hogy a napi 8 órájuk abból áll majd, hogy a bejárat az öltözőjük és a munkaasztaluk között mozoghatnak csak egész nap kamerákkal megfigyelve. Ő sem írt nevet, ez a kedves hallgató, de igen, ez is mindenképpen elég érdekes munka, és emiatt elég érdekes helyekre juthatsz be. Köszönjük a választ, és hogyha ön is elküldené, 0635-925-925-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Közelítünk az első óra végéhez, kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallhatják, de ne aggódjanak, egy teljes következő óra a rendelkezésünkre áll. Volt már kivételes élményben része, egy ismerős kérdés, de új válaszokkal, úgyhogy mindenki figyeljen, mert rengeteg olyan válaszunk van, már az újak közül, akik most érkeztek, amik izgalmasak lesznek, úgyhogy csak hegyezni a füleket. Elég menő, én IT-ban dolgozom, szóval max szervertermekbe jutok be néha, de mindig is érdekeltek az ipari létesítmények, ahol sok-sok cső meg kábel fut. Egyszer voltam egy működő izocukorgyárban, ahol bementünk egész mélyre a csövek közé. Egyszerre volt nagyon király és kicsit ijesztő, hogy némelyik cső tűzforró, némelyik szelepnél meg ki van írva, hogy vigyázz, kénsav, és ott mászkáltunk alatta, meg mellette. Ez is tök jó élmény, ezt Martinnak köszönhetjük és köszönjük is. Egy ismerősöm által sikerült egy egész hétre elmennem a Voltra. Önkéntes munkát végeztem, 16 éves voltam, de 18 éven felülieknek szóló belépőt kaptam, örök élmény a mai napig. Egy időben kijártunk Novarokra guberálni Sört és társait, sikerült egy fekete szalaggal a kezünkön elvegyülni és hozzá kapcsolódtunk egy társasághoz. Kár, hogy az utolsó napon csak, de így is nagyon jó buli volt. Egyébként, hogyha van egy kis élelmesség az emberben, akkor nagyon sok ilyet be lehet húzni, meg az sem árt egyébként, hogyha valaki mondjuk egy rádióban dolgozik, mert akkor egy-két ilyen fesztiválra bejuthat egészen jó körökre. A legelső adásban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, meséltem ilyen élményeket, hát aki lemaradt, az most magára vessen. Kisfalusi lányként, ezt nem én írom, hanem az üzenet küldő, kisfalusi lányként Budapesten töltöttük az augusztus 20-ai ünnepséget, talán 8-9 éves lehettem. Egy távolabbi családtag az egyik Dunán lévő hajó tulajdonosa, így szinte csak mi kerülhettünk fel anyukámmal és tesómmal. Csak arra emlékszek, hogy teljesen megbabonázva néztem, hogy mennyi ember van az utcákon, zászlókkal, megrögzülten integettem és unlimited kólát kaptam. Hajón előtte sosem voltam, akkor teljesen beleszerettem, nem a legnagyobb villantás, de nekem egy örökre szóló élmény volt. Hát szerintem igen, amikor az ember az életében egy

0: Mentünk 220-szal az autópályán, majd a jachton aludtunk, grilleztünk, hajókáztunk, tengerparti éttermekben ettünk, eszméletlen volt. Már csak ezt az életmódot is felfogni, hogy valaki így él. Ez volt életem első igazi külföldi nyaralása, 18-19 éves lehettem. Ilyenben is volt részem, nem igazán közeli ismerős volt, de egy ismerősnek az ismerőse egyszer elvitt jachtozni, pont Horvátországban, és nagyon-nagyon komoly volt, még csak azt sem tudtam, tehát nem tudtam, hogy felvenni a ritmust, hogy kéne öltöznöm egy ilyen eseményre, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán ki fognak-e nézni miatta, mert nem tudom, hogy mi ott a trendi, úgyhogy nagyon furcsán éreztem magam, de jó élmény volt, ez tény. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, és vannak válaszaink bőven, de hogyha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-re, hogy volt-e már valamilyen kivételes élményben része, a hírek és a zene után folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: we could dance all night.
1: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Még egy szűk 60 percünk maradt arra, hogy én kérdezzek önöktől, önök meg válaszoljanak, de a kérdés ugyanaz, mint az első órában, meg már korábbi adásokban is. Volt már kivételes élményben része? Csak úgy záporoznak a VIP élmények, és nagyon örülök ennek, úgyhogy mindjárt rá is térünk, de hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegliradio.hu címen. Mindenki számára elérhetetlenné vált élményben volt részem, Michael Schumacherrel van egy ölelkezős fotóm a fénykorából, én még nagyon fiatalka voltam, 2000-es évek eleje. Hát irigyellek, azt kell, hogy mondjam, és tényleg, hát nem tudjuk, hogy Schumacherrel mi van pontosan, van-e valami vele egyáltalán, de valószínűleg van még vele valami, csak hát nem tudunk az egészségi állapotáról sok mindent, viszont ilyen kép már nem fog készülni, ez szinte biztos, büszke lehet rá, hogy ez összejött. 2005-ben nyitott meg Balatonfüreden az Aquapark, és azt mondták anyának, hogy lehet menni a megnyitóra csak úgy. Mi az apukámmal és a húgommal elmentünk, a bejáratnál kérdezték apa vezetéknevét, közölték, hogy ilyen név nincsen a listán, ezért elindultunk ki a parkoló felé. Jött egy hölgy és a férje, akitől apa megkérdezte, hogy nem lehetne mégis valahogy bemenni, mire a hölgy megmondta a nevét, és hogy nyugodtan hivatkozzunk rá. A bejáratnál másik pulthoz álltunk, megkaptuk a karszalagot, amin ital meg étel kupon is volt. Hálásunk vagyunk a hölgynek, mert ez egy privát megnyitó volt. Hát igen, itt alapból úgy indul a sztori, hogy valaki félrevezetett, nem téged, anyukádat vezette félre, mert hogy mindenki jöhet-mehet. Ugye, hát alapból azért nehezen elképzelhető ez, mert hogyha mindenki jöhet-mehet, akkor rengetegen jönnének. Tehát azt nem tudná kezelni az Aquapark, mert mindenki be akarna menni megnézni. Tehát ebből lehetett volna gondolni talán, hogy privát megnyitó lesz. Arra viszont így megkaptátok a jegyet szerencsésen, ami tök jó dolog, és nagyon szépen köszönjük Zsófinak az üzenetet. Hangosítottam az arénában. 2003 magasságában, jó, nem sokat, meg épp csak helyettesítettem pár percre a hangembert, és csak egy szünetbeli felkonf erejéig. Az ő segítője jobb keze voltam alapvetően, így egy 48 óra alatt részt vettem egy alkalommal az építésben, lebonyolításban és bontásban az arénában, és rengeteget tanultam ebből. Például ez egy olyan alkalom volt, amikor láttam valakit használni a trigonometrikus függvényeket, a gerendák terhelését számolták ki vele. Na, és akkor ilyenkor gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy mégiscsak van értelme megtanulni ezt a matekot, fizikát vagy akármit, de gondolom, hogy akinek tényleg hasznára válik ez a tudás az életben, az azért foglalkozik vele aktívan. Szóval ilyen szempontból mégsem annyira biztos, hogy ez így van, de mindegy, nehéz ezt megmondani. Tehát volt a kivételes élményben része, ezt kérdezzük, és a válasz így indul, igen. 1999-ben a vonaton hagytam az útlevelemet Bécsből jövet. Benne volt az amerikai vízumom, amit akkor nagyon ritkán adtak. Bejelentettem a rendőrségen, teljesen magam alatt voltam, megmagyarázhatatlan módon, mintha mi se történt volna, pakolgattam a bőröndömbe. 2 hét volt az utazásig, pénteki napon indult a gép, csütörtökön realizálódott bennem, hogy sehova nem fogok repülni. Gondoltam, kezdek kipakolni, amikor csöngettek. A postás jött, a rendőrségtől hozta az útlevelemet délután 5-kor. Írja nekünk Márk, és igen, ez tényleg nagy mázli, hogy egy nappal az utazás előtt visszakapod ezt a lehetőséget. Velem is történt már ilyen elhagyás, autó tetején is hagytam, máshol is sikerült, már telefont moziban vesztettem el, az ember tanul belőle, és hát reméljük, hogy te is tanultál meg, hogy jó volt utána az utazás. Kedves hallgatók, volt-e kivételes élményben része? Ha igen, és elküldené nekünk 0635 925 925, mindjárt jövünk.

0: VIP, azaz kivételes élmények itt a Ceglét hangjában, jönnek az üzenetek, de hogyha ön is elküldené 0635 92 92 5-ös. Kb. 15 éve történt velem Indiában, a Himalájában, a Spiti régióban, ha így ejtik. Ez egy elég távoli, félreeső hely, Tibettel határos. Egy magas hegyi sivatag, a falvak 3-4 ezer méteren vannak, nagyon ritkán lakott, túrázni voltam, picit elszámoltam magam, messze voltam a falutól, ahol megszálltam. Kezdett rámesteledni, viszont volt a közelben egy buddhista kolostor a semmi közepén, ahová bekéreckedtem. A szerzetesek jó fejek voltak, együtt vacsoráztunk, adtak egy ágyat, hajnalban meg rázogattak, hogy menjek velük a reggeli imára. Közben kaptam reggelit, volt egy kis szünet a pudzsa a közepén, akkor ettünk meg teáztunk. A teájú sós, jagtejjel és vajjal isszák, elég furcsa elsőre. Ja, és macskáik is voltak. Nem gondolom, hogy elérhetetlen élmény, de szerintem nem is hétköznapi. De én azt gondolom, hogy ez így egyben ez a sztori, ez nagyon is elérhetetlen. Már úgy értem, hogy persze, hogyha valakinek ez a célja, meg tudja csinálni. De 3-4 ezer méteren Tibet határán falvakat látogatni amúgy sem egy mindennapi élmény. De hogy még be is fogadnak a szerzetesek, akikkel együtt eszel-iszol, szerintem ez így nagyon is egyedi, és nagyon köszönjük Teklának, hogy elküldte nekünk ezt a sztorit. A munkám miatt sajnos, vagy nem sajnos, belátok a színfalak mögé. Egyfelől ott van a nyomor görcsös része, smúzolás az elittel a legfenszibb helyeken, amit sokszor csak összeszorított foggal csinálok végig. Másfelől viszont ugyanez a meló nyitja meg az ajtót a legjobb backstage-ekbe, fesztiválokra, itthon és külföldön, vagy akár a Forma 1-re. Kicsit skizofrén állapot, de elég durva a kontraszt. Ezt Milántól kaptuk, és egy másik üzenet Marcsitól. Anyukám operaénekes, ezért kb. Az összes ilyen komoly zenei színház per hangversenyterem backstage-ében voltam, opera, műpa, erkel, stb. Nem biztos, hogy sok embert érdekel, de külsősöket nem nagyon engednek be. Hát azért ez komoly, engem érdekelne. Én most nem olyan régen a Magyar Zeneházának voltam a nagy koncerttermében, ahol egyébként egy ilyen zenei színházi darabot néztünk meg, és nekem nagyon bejött az egész. Én az előadás kezdete előtt kb. 15 perccel már bennültem a párommal, és én csak úgy elnézegettem, hogy hogy van itt a hangszigetelést, hogy oldják meg, milyen díszítő elemek vannak, hogy áll össze az egész. Nekem nagyon érdekes volt, ez is biztos az lenne, meg szerintem sokaknak. Valószínűleg másnak ez nem jelentene sokat, de amikor csináltam a körmös sulit vizsga előtt, kaptunk az egyik híres márkától tiszteletjegyet a Beauty Expo-ra, majd felajánlottak, hogy a staff része lehetünk, így bejutottunk az Influ öltözőbe, ahol a szakma a legnagyobb neveivel találkozhattunk. Számomra a szakma szerelmeseként ez hatalmas élmény volt, nem mellesleg a munkánkért, meg a levásárolt összegekért is, amit kaptunk. Többségében a versenyen segítkeztünk, de ugyanúgy megnézhettük a kiállítókat is. Jókor voltam jó helyen, csak a mi osztályunk részesülhetett benne. És mi pontosan ilyen sztorikra vágyunk, kedves hallgatók, hogyha bármi van, önnek is nyugodtan küldje el a 0635 92 92 5-re. Mindjárt jövünk vissza.
1: FM 92 5 Cegléden, ez a sláger!

Volt már kivételes élményben része? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, szerencsére sokaknak volt már kedve. Annyira válaszunk van, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy még egy folytatást megér ez a műsor. Ez már a harmadik rész, bármilyen meglepő is. Sokat foglalkoztunk ezzel, és még mindig vannak válaszaink, úgyhogy nem is húzom az időt. Felléptünk a holland királynő előtt, és valahogy odakeveredtünk mellé a lépcsőre, ahol nem szabadott volna lennünk. Mosolygott, mi földig hajoltunk, és félreálltunk, amennyire csak lehetett. Washingtonban volt egy ebéd, ahol hírhedt politikusokkal ebédeltem együtt, kizárólag akkori barátnőm miatt, nagyon szűk körben, normálisabb volt, mint tévében bármikor. David Copperfield közelről is ugyanolyan volt, mint a tévében, a tolmácsa miatt kerülhettem közel hozzá. Hát azért ez egyből három élmény, úgyhogy köszönjük szépen Ferencnek, aki elküldte nekünk. És még egy rövid üzenet, ez viszont név nélkül jött, testközelből láttam Vilmos Herceget 2007 nyarán. Ez is biztos nagy élmény volt, aztán megyünk tovább. Még a Covid előtt New Yorkban látogatta meg egy barátom, az ő egyik barátja hivatalos volt egy rendezvényre, amit egy akkor kb. 22 millió USDT-ről lakásban, tehát amerikai dollártérő lakásban rendeztek meg, és elhívott minket is. Abszolút nem így szoktak oda bekerülni az emberek, illusztris társaság volt, New York ingatlanosainak a krémje, nyilván kilógtunk, de a fenét nem érdekelte. A lakás eladása volt felkészítve már, homestage-elve, közvetlen a Central Park mellett, sokadik emeleten, teljes panorámával a parkra, fantasztikus volt. Nem vágyom arra az életre, de érdekes volt látni a portaszolgálat minőségét, a dekortárgyak értékét, a felszolgálókat, az ételeket és a különleges lakás illatosítókat, stb. Ez is nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük Katalinnak. Aztán elhívott egy barátnőm egy promóciós kisfilm forgatására statisztának. Úgy alakult, hogy helyben kiválasztottak a főszerepre, nem is tudtuk, hogy szereplőket is keresnek. Ami azzal járt, hogy fel kellett utaznom vidékről Budapestre, végzős gimis voltam, ahol engem és a plusz egy főmet vendégül láttak egy nagy nevű hotelben ellátással egy hosszú hétvégére. A hétvége folyamán pedig részt kellett vennem egy háromnapos nemzetközi eseményen, és mint a promófilm összes főszereplőjének kétszer fel is kellett lépnem, amit több magyar és külföldi csatorna közvetített élőben, mintha álom lett volna, közben borzasztóan izgultam azért, írja nekünk Emese, és ez is nagyon jó sztori, nem csodálkozom, hogy izgultál, főleg, hogy egy castingra statisztának mentél el, aztán ez lett belőle. Egy rövid üzenet még, egyszer a Balaton Soundon egy csaj, akivel korábban volt egy egyészakás kapcsolatom, felvitt Sven Fate-hez a DJ pult mögé, és napkeltéig ott bulisztunk velük. Nem voltunk ott, csak kb. 15-en, de azért maradandó élmény volt. Na, hát Sven Fate mögött én is szívesen bulisztam volna. James Abilával többször sikerült itt találkoznom, én ugye a Szigeti Petivel, aki Dandy vagy Peter McTow néven is zenél a True Sounds csapatában, egészen jóba vagyok, és nagy James Abila fan voltam már akkoriban is, és ő azt hiszem, hogy két alkalommal is bevitt engem a backstage-be. Gyakorlatilag ahhoz Abila zenélt, nekem mögé sikerült beállnom, és egyszer pacsisztunk is. Többször is pacsisztunk már bulikban, de így ennyire közel és szándékosan csak egyetlen egyszer, és egyszer egy másik bulin, egy hajós bulin, meg a pólómat dicsérte meg Zabéla, úgyhogy ezek nekem jó élmények. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk!

0: Kivételes élményekről volt szó a mai adásban, kedves hallgatók, már nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de a Ceglét hangja most sem fejezi be még ezt a témát, mert maradt annyi üzenetünk, hogy egy újabb adásba belekezdjünk majd ezzel a témával. Ma amennyit tudunk, lezárunk és kipipálunk, de újra vissza fog térni ez a téma, szóval, hogyha valaki nem hallotta a saját üzenetét, ne aggódjon, egy másik alkalommal sort kerítünk rá, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de előbb-utóbb majd jön. 2000-es évek elején, azt hiszem, szakközép negyedikben haveromék osztálya ment Spanyolországba. Buszos nyaralásra és lehetett menni külsősnek is. Én is elmentem velük. Odauton kb. Hajnali 2-kor a buszsofőr felcsapta a villanyt a buszon és közölte, hogy akkor most megállunk kicsit Monte Carlóban. Senki nem tudott erről a kitérőről. Úgy jártuk végig a város gyalog, hogy rajtunk kívül kb. Összesen 10 embert haláltunk az utcákon. A világ egyik leghíresebb városában. Szuper nagy élmény volt. Az egyik barátom a magyar autópálya kezelőnél volt IT-s. 10 plusz évvel ezelőtt azt kaptam tőle 33. születésnapomra, hogy elkérte a kulcsot a Megyeri Hídhoz, és konkrétan felmehettünk a tetejére, illetve le a pillér lábaihoz is. Ezt Robert küldte nekünk, és hát tényleg nagy élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük. Még két üzenetünk van. Én gyerekként fél évig éltem Líbiában. Ez még a Kadhafi rendszerben volt a 90-es években, Tripoltól elég messze, vidéken, a sivatagban. Akkoriban sok magyar dolgozott ott, mert egy vegyipari létesítményt kellett beüzemelni, és a szülővárosomból nagyon sokan kimentek. Sajnos elég kicsi voltam, de arra máig emlékszem, hogy végtelenül kedvesek voltak az emberek, pedig egy vak hangot nem beszéltünk se arabul, se angolul. Fantasztikus élmény volt, hogy skorpiók szaladgáltak omokban, a kerti pálmafán kaméleon lakott, a fatörzsében meg kígyók fészkeltek. Előtte a legexotikusabb állat, amit láttam, az a szamár volt. És a tenger. Azóta is azt a tengerpart élményt keresem, ameddig a szem ellát sehol senki, se épületek, se emberek, csak a természet. Varázslatos volt gyerekként így látni először a tengert. Tibor üzenetét olvastam föl, nekem azért nem lett volna annyira mókás, még a kameleon esetleg, de a skorpió és a kígyó az annyira nem hiányzott volna. Viszont örülök, hogy neked ennyire tetszett, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. És végül a mai utolsó, két barátommal autós hétvégét tartottunk, Stuttgartban kezdtünk, a Porsche Múzeumban, egy hosszú út után fáradtan, de csillogó szemekkel néztük az autókat, az egyik ott dolgozó valamiért szóba elegyedett velünk. Mutogattuk neki az autóinkat, ő is mesélt a saját hobbi autójáról, végül beülhettünk pár kiállított versenyautóba is, nagy királybaság volt. Megköszöntük, ment tovább, majd 15 perc múlva látványosan sietett felénk, hogy már jó ideje minket keres, azonnal menjünk vele. Kiderül, hogy a gyárlátogatásra páran nem jöttek el, és a helyükre ingyen bevinne minket. Nagyon jó forma volt, és nagyon frankó programot kaptunk. Nem is indulhatott volna jobban a hétvége, utána másnap Merci Múzeum, utolsó nap pedig Nordschleife. Igazi autós zarándokút lett belőle. Ezt pedig Istvántól kaptuk, és neki is nagyon köszönjük, és mindenkinek, aki velünk tartott, vagy üzenetet küldött. És köszönöm a megtisztelő figyelmet is. Most pedig búcsúzik a Ceglét hangja és egyben Vörös Nándi is, holnap egy új témával jövök, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Lincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintést.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak.

0: voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság